0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándor vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett a Best

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Szabolcs-Szatmárberek vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. 2 alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmazza.

0: Kínából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 27-e szerda, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Zajlik az Agrárium 2026. Megkezdődnek a munkák a Nyíregyháza mezőzombor vasútvonalon, és véget értek az írásbeli érettségig. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszülő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. Indulnak a munkák a Nyíregyháza mezőzombor közötti vasúti pályán ma. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Rendben véget értek a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal közölte, csaknem 1200 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vármegyei kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben idén több mint 8000-en érettségiznek. Emelt szintű írásbeli vizsgákat 8 nyíregyházi, 1 Máté Szalkai

0: és egy kisvárdai középiskolában szerveztek. Az emeltszintű szóbeli vizsgáknak pedig 7 nyíregyházi intézmény adott hont. Az írásbeli vizsgák feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Még néhány napig leadhatók a jelölések a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móri Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. 2 alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Túróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Jövő héten folytatódik a Senior Akadémia. Az 5. előadás a jövő technológiái és a kert kapcsolatával foglalkozik. Szó lesz drónokról, okos kertészetről, kertészkedési praktikákról, városi kertészetről is. Irinyiné Olá Katalina Műszaki és Agrártudományi Intézet főiskolai docense lesz az előadó. Június 2-án délután várják az érdeklődőket. További részletek a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Míg június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A 2 hetes programot már 4. alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Egy hét múlva rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem a 4. ECÖP szakmai konferenciáját. Az intézmény közölte, az eseményen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Munkájukról alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be. Az előadások témája a társadalomtudományoktól, a sportkutatáson át, a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Már megtekinthető a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének diplomai záró kiállítása. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy a fiatal alkotók munkái egyszerre reflektálnak a modern világ kérdéseire és a klasszikus művészeti hagyományokra. A tárlat a Págyula teremben és az egyetem kerengőjében várja az érdeklődőket. A látogatók festményeket és plasztikákat is megtekinthetnek. A Zárójel című tárlat 60 alkotó mintegy 200 munkáját mutatja be. A Págyula teremben látható diplomakiállítás július 18-áig, az egyetem kerengőjében látható záró kiállítás pedig június 19-éig látogatható. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó 10. fordulójában. Így ők jutottak be a döntőbe. Az A-stúdió futszál már az első félidőben 9-szer bevette ellenfele kapuját, majd 10-6-os győzelmet aratott, és története első döntőbe jutását ünnepelhette. A döntő első mérkőzését csütörtökön tartják. A Nyírbátor 3-2-re győzött a címvédő Veszprém ellen. Utóbbi így visszacsúszott a harmadik helyre, és készülhet a Deac elleni bronzcsatára. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, a hét közepe megérkezett, a kávé fogy, Nyíregyháza ébredezik, mi pedig hozzuk a reggeli rendületet, itt a Best Reggel, és Simon Norbert vagyok. A hét második felében már országszerte ugye indulnak a gyereknapi rendezvények, családi programok és kisebb fesztiválok. Lesz erről majd szó a mai Best Reggelben. Köszöntjük fel a Hellákat, megérdemlik, boldog névnapot kívánunk, és ma született Presser Gábor, vagy pedig Jimmy Oliver, brit szakács nevét is tudom említeni. Vannak persze ma is ilyen kiemelt napok, például ma van a sürgősség orvostan európai napja, és ma van a nap tejvirágnapja, emlékeztetőül arra, hogy a napsütés mellett a bőrünkre is figyelni kell. Szóval szerda van, innentől már lefelé gurul a hét, és a lejtő alján majd a hétvége lesz, ami viszonylag hamar meg fog érkezni, hogyha azt veszük alapul, hogy lényegében a tegnapi nappal indult el a munkahét ezen a héten. Szóval ma van a nap tejvirágnapja, hogy lesz-e rá szükség a mai napon, ez pedig kiderül az időjárás jelentésből, de hogyha nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor csak annyit mondok, hogy bőven lesz rá szükség.

0: és a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

Jó reggel, pár szó a várható időjárásról. A mai napon sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik majd élénk széllel, átmenetileg meg fog majd növekedni a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, de majd csak délutántól. A csúcshőmérséklet pedig a front érkezése előtt még 34 fok környékén tetőzik ma Nyíregyházán. Csütörtökön, vagyis holnap napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, az északi-észak-nyugati szél továbbra is élénk marad, néhol erős lökések is lesznek, viszont holnaptól mérséklődik a kánikula, ami ma még 34 fok, az holnap délután már csak 25 fok környékén tetőzik. Pénteken is a napsütésé lesz majd a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék a pénteki napon sem igazán várható, pedig nagy szükség lenne rá. Az északnyugati szél még mindig marad élénk, és hajnalra pedig erősebben lehűl majd a levegő, és délután pénteken pedig nagyjából 26 fok várható. Szép napot! We've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődnek a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonalon. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és még lehet jelentkezni a nyári egyetemre. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza-Mezőzombor közötti vasúti pályán ma. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még néhány napig leadhatók a jelölések a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Még június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hidegfront érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Hírek az utakról. A Debreceni út bevezető oldalán érdemes figyelni, mert hogy több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán is. Hasonló a helyzet a kórház előtti buszmegállónál, mindkét helyen bójával jelölték ezeket a területeket, figyeljenek majd rá. Dohány utca 3. Itt pedig folytatódnak a parkoló felújítási munkálatok, felbontották az útburkolatot, ez érinti az autósok forgalmát is. A Vasvári Pál utcán még mindig elég nagy a torlódás, és a Stadion utca egy rész a Zsák utca még mindig munkagépek dolgoznak, kérik, hogy úgy parkoljanak, hogy ne zavarják az ott dolgozókat. Tartanak a járda felújítási munkálatok a Sugár utcán, valamint a csapadék csatorna kiépítése is zajlik. Útszűkület sebességkorlátozás mellett itt a jó idő, és éppen ezért pedig a főutak mentén patkarendezési, árok tisztítási munkák is vannak. Ezeken a helyeken tartsanak elő oldaltávolságot, vigyázzanak az ott dolgozókra, és írjanak nekünk is közlekedési információkat. Lehet ennél még vannak érdekesebbek is. Tapasztalnak ilyet? bestfmnyiregyháza.hu. Használják üzenőfalunkat. Jó utat!

Jó reggelt, ez egy olyan szerda, amikor a hellák ünnepik a névnapjukat. Itt a Best Reggel és a Best FM. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Ma van a sürgősségi orvostan európai napja, és ma van a naptej világnapja. Ez emlékeztet minket arra, hogy a napsütés mellett azért a bőrünkre is kell figyelni. Szóval szerda van, a hét közepén megérkezett a kávé, fogy, Nyíregyháza ébredezik, mi pedig hozzuk a reggeli rendületet. Na meg a jó időt magunkkal. Hát képzeljük el, ma délután Nyíregyházán akár 34 fok is lehet. Tavaly nyáron mondtam ilyet utoljára, és amúgy emlékszem rá, hogy meredeken mentünk még felfelé, és ilyen 42-43 fokok is voltak. Hát egyelőre erre még várni kell, mondjuk kérdés, hogy ki várja a 40 plusz fokokat. Minden esetre jó meleg lesz ma, tényleg, és szikrázó napsütés, nagyon magas UV-sugárzás a naptej világnapja alkalmából. Ha esetleg sokat tartózkodik majd szabad levegőn, akkor kenje be magát. Mindenképpen vigyen magával sok vizet. Minden más info mindjárt jön a 7 órás hírekben itt a Best Reggelben, aztán pedig folyamatosan szállítjuk a Nyíregyház információkat. A reggel érdekes sztoriai készen állnak arra, hogy színesítsék május 27-ét, a szerdai napot. Jó reggelt!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A 38-as főút vonalon Tiszanagyfalu és Virányos között megkezdődtek az aszfaltozási munkálatok, jelzőtárcás irányítás mellett szakaszosan engedik a forgalmat. Nyíregyháza város több pontján zajlanak az út és járdafelújítási munkafolyamatok, amelyek érintik a Kálói út egy szakaszát, a Tompa Mihály utcát, Nyírszőlősi út környékét, illetve a városon belül több kerékpárutat és parkolót is. Ezen kívül lassabb haladás várható a Betlen Gábor utca, a Szarvas utca, a Tokaji út és a Pazonyi úton. Vezessenek óvatosan, további szép napot és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Véget értek az írásbeli érettségig. Kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból, és az aranyéremért játszhat a nyíregyházi futszál csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben, véget értek a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgálatok.

0: szintű szóbeli vizsgáknak pedig 7 nyíregyházi intézmény ad otthont. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Ismét felcsendülnek a bizánci dallamok Nyíregyházán. Június 1-én délután tartja évadzáró alkalmát a Görög Katolikus Múzeum. A bizánci dallamok sorozat ezúttal a Szentlélek tüze köré fonódik, tudatta az intézmény. A Szent Atanász kórus közreműködik az eseményen Bubnó Tamás Lizdíjas karnagy vezetésével. A program ingyenes. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a Férfi Futszál NB1 rájátszásának utolsó 10. fordulójában. Így ők jutottak be a döntőbe. Az A-stúdió futszál már az első félidőben 9-szer bevette ellenfele kapuját, majd 10-6-os győzelmet aratott, és története első döntőbe jutását ünnepelhette. A döntő első mérkőzését csütörtökön tartják. A Nyírbátor 3-2-re győzött a címvédő Veszprém ellen. Utóbbi így visszacsúszott a harmadik helyre, és készülhet a Deac elleni bronzcsatára. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A reggeli rutin nagyjából úgy néz ki, hogy 7 órakor friss hírek a Best reggelben, utána pedig egy indító zene, ami megadja a nap ritmusát, és horoszkóp. Na, ennek a folytatása most a horoszkópnál tart, úgyhogy nézzük, hogy ki mire számíthat így május 27-én. Például a kosok, ma kevésbé a gyorsaságod, inkább a jó reakciók fognak majd segíteni. Egy váratlan helyzetben most kifejezetten ügyesen fogsz mozogni. Bikák, kezdesz belejönni a hét ritmusába, és ettől nyugodtabbnak érzed magad. A kiszámítható dolgok ma különösen jól fognak esni. Jönnek az ikrák, egy apró információ teljesen más megvilágításban helyez valamit. Ma könnyen összekapcsolsz olyan dolgokat, amiket máskor nem. Rákok, ma kevésbé érdekel, hogy ki mit vár el tőled. Sokkal jobban figyelsz arra, hogy mi az, ami tényleg kényelmes és működő számodra. Oroszlánok, egy kisebb sikerélmény vissza fogja majd adni a heti lendületet. Nem kell nagy eredmény ahhoz, hogy újra motivált legyél. Szüzek, a hét közepén végre kezdenek kisimulni a káoszosabb részek, amit eddig bonyolultnak láttál, most már egyszerűbbnek tűnik. Mérlegek, valaki ma egyértelmű választ, vagy pedig reakciót várhat tőled. Minél őszintébb vagy, annál könnyebb lesz majd a helyzet. Skorpiók, a mai napon egy helyzetben nem a szavakból, hanem a hangulatból érted meg a lényeget. Jók a megérzéseid, érdemes ráhallgatni. Nyilasok, kezd monoton lenni a hét, pedig még csak szerda van, ezért ösztönösen keresed az új impulzusokat. Egy spontán ötlet most sokkal többet ad, mint amit terveztél volna belőle. Na meg a balkók, ma könnyebben haladsz, hogyha nem akarsz mindent egyszerre kézben tartani. A túlzott kontroll csak lassítana. Vízöntők, egy furcsa ötlet vagy pedig beszélgetés egész nap veled maradhat fejben. Lehet, hogy ebből később még valami érdekes lesz. Na meg a halak szerdai napja. Ma sokkal praktikusabban állsz a dolgokhoz, mint általában. Nem az érzések, hanem a működő megoldások érdekelnek. Készüljünk a szerdára együtt. Ez az ajánlatom, remélhetőleg partnerek lesznek benne, legyünk interaktívak. Indul május 27-e a Best reggele. Én Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, 7 óra 17 percet mutat az óra, itt a Best reggelkezzünk közlekedéssel. Baleset miatt hajnalban teljes szélességében lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát Nyíregyházánál. Az út 221-es kilométerénél egy kamion és egy személygépkocsi ütközött, a helyszínre pedig a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek, az útzárat azóta feloldották. Rutkai Dér Vivien pedig majd 9 óra után kérdezem a történésről. Fokozott figyelmet kérnek az autósoktól és a kerékpárosoktól az ilyenkor vándorló, hazánkban őshonos mocsári teknősök miatt. Az állatok vonulási útvonala akár forgalmas helyeket is keresztezhet, így megnövelve bizony a baleseti kockázatot. A nőstény teknősök ugyanis májustól júliusig a vizektől akár több száz méterre, sőt akár több kilométerre is elvándorolnak, hogy megfelelő lazatalajú, magasban fekvő területeken rakják le a tojásaikat, és eléggé komótosan szoktak átmenni az úton ezek a mocsári teknősök, nem nagyon kapkodják el a dolgot, de úgy, mint a vérnyulak, velük is kell vigyázni, mert hogy jobbra indulnak és balra ugranak, ezt már tudjuk, ugye megismertük őket, pláne a rolleresek figyeljenek majd nagyon. A vadnyulakra itt Nyíregyháza belvárosában is akár. Jó utat mindenkinek, ha önnek is van közlekedési információja, írja meg nekünk, hogy mit tapasztal. Így szerda reggel, május 27-én, bestfmnyiregyhaza.hu, használja ma reggel is az üzenőfalat.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A 38-as főútvonalon Tiszanagyfalu és Virányos között megkezdődtek az aszfaltozási munkálatok, jelzőtárcás irányítás mellett szakaszosan engedik a forgalmat. Nyíregyháza város több pontján zajlanak az út és járdafelújítási munkafolyamatok, amelyek érintik a Kálói út egy szakaszát, a Tompa Mihály utcát, Nyírszőlősi út környékét, illetve a városon belül több kerékpárutat és parkolót is. Ezen kívül lassabb haladás várható a Bethlen Gábor utca, a Szarvas utca, a Tokaj út és a Pazonyi úton. Vezessenek óvatosan, további szép napot és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Ma sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Itt a szerda már a hét közepe, és itt a Best FM és a Best reggel. Jó reggelt, 4 perccel, most már 7:30 után. Én Simon Norbert vagyok, és azt nézem, hogy nem áll könnyű hétvége előtt Budapest. Egy egész hétvégére megbénul a főváros közlekedése. Több ezer ember lepi el ugyanis Budapestet. Szombaton rendezik a futballvilág legjobban várt mérkőzését a Puskás Arénában. Az UEFA döntése értelmében a Bajnokok Ligája fináléja a szurkolók kényelme érdekében rendhagyó módon már 18 órakor kezdődik az Arsenal és a PSG részvételével. A főváros történetének egyik legnagyobb logisztikai kihívása előtt áll, így a rendőrség, a BKK és a Budapest Airport is rendkívüli intézkedéseket léptetett életbe a hatalmas szurkolói roham kezelésére, és június 4-éig Budapest több kerületében is ideiglenesen forgalomkorlátozás lesz a Bajnokok Ligája döntője miatt. A rendőrség pedig arra figyelmeztet, hogy egyes autókat el is szállíthatnak, és azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett területen megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszon parkolnak, a gépjárműveket elszállítják, és a 80-as, 180, 780-as zöld számon lehet érdeklődni arról, hogy vajon egyáltalán hol van az autó, hova szállított a hatóság, illetve hogyan lehet ezt majd visszakapni. Szóval erős hétvége előtt áll Budapest, ha ön is Budapestre tart, érdemes időben indulni, na meg tájékozódni minden egyes információval kapcsolatosan, ami érinti a Bajnokok Ligája fináléját. Nálunk pedig itt a reggelben Sophie Ellis-Bextor.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A 38-as főútvonalon Tiszanagyfalu és Virányos között megkezdődtek az aszfaltozási munkálatok. Jelzőtárcás irányítás mellett szakaszosan engedik a forgalmat. Nyíregyháza város több pontján zajlanak az út és járdafelújítási munkafolyamatok, amelyek érintik a Kálói út egy szakaszát, a Tompa Mihály utcát, Nyírszőlősi út környékét, illetve a városon belül több kerékpárutat és parkolót is. Ezen kívül lassabb haladás várható a Betlen Gábor utca, a Szarvas utca, a Tokaji út és a Pazonyi úton. Vezessenek óvatosan, további szép napot és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.
2: Mindenből
3: a legjavát adjuk.
4: Leszek a dal, ami felrázt téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá.
2: A legújabbak.

Rövidesen már friss hírek Andreától, nyíregyházi hírek pontban 8-kor, előtte viszont friss nyíregyházi albérleti információk megérkeztek az új statisztikák, és ebből pedig látszik az, hogy egyre nehezebb megfizethető albérletet találni a nagyvárosokban. Az albérleti díjak nálunk sem csökkentek, sőt, az elemzés a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel, és a megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza került a lista élére. Mindkét városban egy albérlet havidíja képes elvinni a nettó fizetés 44%-át, ez pedig már az a lélektani határ, amit megfontol a bérlő, és sok esetben inkább visszalép, mintsem hogy kivegye a lakást. Nyíregyházában már gyakorlatilag nem lehet, csak elvétve 100 000 forint alatti albérletet találni, és a tulajdonosok pedig nagyon megnézik, hogy kinek is adják ki az ingatlanjukat. Sok lakást befektetési céllal vásároltak meg itt városunkban, Nyíregyházán magas áron, így csak magasabb bérleti díj mellett térül meg a befektetésük. Hát ez a helyzet nem túl rózsás itt a nyíregyházi és a debreceni albérleti árakkal kapcsolatosan. Más információk és aktualitások tehát 8-kor itt a Best reggelben. Szép napot, már szerda van, itt vagyunk a hét közepén, május 27-e, gyönyörű napunk lesz, szikrázó napsütés, 34 fok. Szerintem nyugodtan hozzátehetjük, hogy kánikulai napra készülhetünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
3: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastelylevelek.hu.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?

0: erősítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még néhány napig leadhatók a jelölések a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Még június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy új

8 óra után pedig hírek a bestfmnyiregyháza.hu helyi hírekről. Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordult a orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs megyében is csökkent a betegszáma megelőző héthez képest. Hát ideje volt itt a 35 fokban, ugye? És megújul a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya. A mai naptól dolgoznak a területen. Az augusztus végéig tervezett munkák célja pedig, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára, és a változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt viszont hosszabb eljutási idővel, többlet átszállásokkal kell majd számolni. Itt a munkálatok tehát a mai nap folyamán kezdődnek meg. További helyi híreket talál, hogyha kattint bestfmnyiregyhaza.hu helyi hírekre.

0: Hamarosan már jön a nyári szünet, és hamarosan egyre több gyerek is lesz a játszótereken, és ilyen és hasonló mondatokat hallunk majd, hogy Pistike, várd meg apát, mielőtt felmászol. Jó, mondom, várd meg apát, Pistike, mindjárt ott van, nem ásszál még fel. És emellett még sok-sok ilyen klasszikus mondat hangzik el, és annak érdekében, hogy ezt jó környezetben tudjuk mi szülők elmondani, fontos info, hogy Nyíregyháza számos játszóterein cserélik az előregedett homokozó kereteket, a közelgő nyári hónapokra való tekintettel pedig több helyszínen napvitorlákat is helyeznek ki, hogy a gyerekek a legnagyobb melegben is kapjanak árnyékot. A Fazekas János téri játszótéren például a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik, hamarosan birtokba vehető elemek lesznek majd a modern csúszdavára kis kalandoroknak, izgalmas, ügyességfejlesztő, egyensúlyozó játékok is jönnek, valamint változatos hinták lesz majd labbébi és fészek hinta is a gyerekek számára. A hajó játékelem javítása jelenleg folyamatban van, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálása áldozata lett, és a városüzemeltetés már nagy erőkkel dolgozik a javításon, úgyhogy hamarosan újra majd birtokba lehet venni a kiskapitányoknak a hajót, és még egy pici türelmet kérnek a kicsiktől és persze a szülőktől is. Hallgatói kérdésekre jönnek a válaszok dr. Móri Gyulával és Szakács Tibivel. Vajon miket kérdeztek a Best FM hallgatók dr. Móri Gyulától? Rövidesen kiderül a Csak 10 perc rovatból. Pontban 8:30-kor a Besten.
1: Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Egy újabb fejezetet nyitunk a Csak 10 perc rovatban. Remélem, hogy most is velünk tartanak. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Hány pontos az alvás?
5: 92, azt hiszem.
4: Az nagyon jó. Az nagyon jó. Ügyes vagy. Jó. Jöhetnek villámkérdések? Múltkor még kimaradt egy pár.
5: Persze.
4: Jó, biztos emlékeznek a hallgatók, ha nem, akkor hallgassák vissza a csak10perc.hu-n keresztül. Azt írta nekünk egy férfi hallgató, alacsony a tesztoszteron szintem, nem akarok gyógyszert szedni, mit tegyek, hogy beinduljon a kályha?
5: Jó, akkor néhány dolog. Egyrészt lényeges lenne, hogy mitől alacsony, meg hol alacsony. Egyébként szerintem erről mindenképpen beszélünk, lehet, hogy nagyon gyorsan meg fogom ezt csinálni, mert én most foglalkozom ezzel a kérdéssel, és ezek nagyon-nagyon fontosak lesznek. De most nézzük a... nálam voltak ilyenek, én nem csinálok ebből titkot, Istennek hála már mérések alapján is az egekben, de az nem csoda azok után, amit én művelek.
4: Jó, de azért ugye idősebb vagy, tehát, hogy...
5: Hát kimondottan azért igen. Na most nézzük a válaszokat a betegnek. Furcsa, de ilyen tengeri halak, osztriga például, ezek nagyon sokat segítenek a tesztoszteron szint emelésében. Miért? Azért, mert nagyon magas a cink tartalom, és itt a cink bevitel számít tulajdonképpen. Ezt egyébként az nem gyógyszer, egyszerűen táplálékkiegészítő cinkkel is meg lehet oldani. Nagyjából a lakosság 15-20%-a cink hiányos. Aki ebben a helyzetben van, az nagyjából ez a 30 mg cink, és nem több bevitele mellett duplázni tudja a tesztoszteron szintjét, és ez pár nap alatt elvégezhető.
4: Tehát koedukált munkahelyen a férfiak azért szokták általában ajánlgatni egymásnak ezeket a féle dolgokat, mert akkor tulajdonképpen akkor ilyen helyzetbe akarják egymást hozni. Tudatlanul, vagyis lehet, hogy tudatosan. Hogy a másik nem tud róla.
5: Így van, akkor ajánlgatnék még makrélát, vagy zsíros lazacot. Ezek azért vannak pozitív hatással a tesztoszteron szintre, mert D-vitamin van igazából bennük, és ez az, ami ugye a D-vitamin nagyjából 1000 gént kapcsol, és ezen gének egy jelentős részének van, vagy egy részének van köze a tesztoszteron termeléshez. Úgyhogy ez egy fontos dolog, de itt is azt tudom mondani, hogy a kiegészítő az akár jobb is lehet, és akkor a D-vitamin szint emelésével a tesztoszteron szint növekszik.
4: Jó, okay. Van még?
5: Van még magas magnézium tartalmú étel, például mandula. A magnézium hiány a mai lakosságban nagyjából 50%, csak ugye az előbb beszéltük, hogy a D-vitamin mennyire fontos a tesztoszteronhoz, csak hogy a D-vitamin hatásához, vagy hatékonyá alakulásához meg magnézium kell. Tehát a magnézium ugyanezen a hatás úton tudja kifejteni a hatását, rendkívül fontos. És egyen mindenki elég telített zsír, mert a telített zsírok ugye hozzájárnak a koleszterin szint emelkedéshez, ami nem rossz, mert a tesztoszteron képzésnek az alapmolekulája, tehát innentől kezdve ez is jól működik.
4: Uh-huh. Jó. Mehetünk a másodikra?
5: Persze.
4: Jó. Peptid őrület van. Még egyszer mondom, peptid őrület, ami nekem tulajdonképpen nem is mondott igazából semmit, addig, ameddig egy picit utána néztem. Vegyük ezt komolyan, és használjuk ezt a dolgot, vagy pedig inkább ez egy ilyen marketing dolog?
5: Megint pontos választ fogsz kapni, ami azért maradjunk abban, hogy egy kicsit jellemző rám. Tehát ha pestiesen akarom mondani, akkor igazából azt mondanám, hogy a peptidek az a ilyen meleg pite. Tehát a peptid az egy nagyon rövid aminósabb lánc, tehát pár aminósabbból áll. Ugye a fehérje sok aminósabbból áll, ennek egy része, akkor úgy nevezzük, hogy peptid. Ezek apró, tulajdonképpen jel továbbítók, ilyen apró hírvívők. Tehát ezek valamilyen hírt visznek egyik helyről a másikra a szervezetben. És most hagy említsem meg, mert ez fel fogja korbácsolni neked is, meg mindenkinek az érdeklődését. Mi most dolgozunk egy alvás peptid javításán, vagy pontosabban tesztelésén, alvás minőség javításán, alvás peptid tesztelésén. De ez elképesztő módon javítja az alvást, tehát nem egy kicsit, hanem valami elképesztő.
4: Emlékeztetni szeretnék a múltkori adásban, amikor te mondtad azt, hogy ugye most van egy olyan dolog, amivel te próbálkozol, mert a REM fázist hosszabbítod vele.
5: Duplázza. De ennél durvábbak.
4: És a REM fázisban mi történik? Mert ezt kell megérteni a hallgatónak.
5: Ott rögzülnek a dolgok, amiket megtanulsz, leginkább ebben a fázisban, és itt van az alvás is igazából. Tehát egy nagyon fontos
4: része. Ez az alvásnak a leglényegesebb része, ezért ez
5: a mély alvás is legalább ilyen lényeges, de ez a két leglényegesebb rész egyike. Na most, a betegnek órával mért értéke, alvás pontszámai 20-30-35 milyen értékek voltak. Tehát igazából a szervezeti feltöltöttsége, amiből csak összehasonlításképpen nekem azért általában ennek van 90, és többször is érek el reggel 100%-os töltöttséget, neki ez reggel volt 20-as, én 35-tel fekszem. Edzések után, minden után. Tehát el lehet képzelni, milyen állapot. Az első napon, amikor a peptidek bekerültek, egy 70-80 pont közötti alvása lett, és egy azt hiszem 69-es energiaszintje a szervezetében. Hónapok óta követjük, és egy darab per hó, ha ilyen előfordul, gondoltuk, ez még lehet véletlen. Másnap ugyanilyen érték. És elmondja, hogy felébred, de már nem másfél óra visszaalvás, hanem ha véletlenül fel is ébred, azonnal visszaalszik. És gyönyörűen működik, hihetetlen.
4: Bocsánat, na most. Tudta, hogy mit vesz be? Mármint elmondtad neki, hogy itt van ez a dolog.
5: Neki, hogy
4: hát
5: itt van
4: akkor
5: ez a dolog.
4: És akkor
5: de hát én, figyelj, mert ez a hölgy kapott már tőlem 1000 dolgot, amire elmondtam, hogy nézzük meg ezt, hogy hat, aztán semmit nem tudtunk vele csinálni. Tehát küzdünk ezzel az elváltozással, tudom én, hónapok óta, negyed éve. Javul, de nem jó. A semminél jobb, de nagyon.
4: Tehát akkor neked van egy eseted, ahol ez igazolódott, vagy
5: ez
4: van,
5: most
4: van
5: igen,
4: több
5: de
4: eset
5: aztán,
4: is?
5: Aztán ez most csak hirtelen neki nagyon kellett, és ellentétben a korábbi gyakorlata nem magamon vetettem be, hanem rajta. Egy peptid, és ez lesz a lényeg. Több forrásból is elérhető. És számos forrás a peptidek közül teljesen hatástalan szert, vagy hogy mondjam, peptidet eredményez. Tehát van eredeti, ami lehet kiváló, de kevés a működő képes peptid. Minden peptid kiváló, ha jól gyártják le. De a peptidek 99%-a rossz helyről jön. Szennyezett, ezért csoda, ha nincs hatása, és nincs negatív hatása. Ha nincs semmilyen hatás, az már jó. Tehát nem mindegy, mit veszel be. Úgy fogalmaznék, hogy ez a terület most maga a padnyugat az orvoslásban.
4: Hát meg egy új üzlet.
5: Tehát üzletnek is üzlet, de tényleg nem tudhatod, hogy mit veszel be, és ha jó a forrás, és ez a legfontosabb, akkor viszont a peptidek hatása fergeteges tud lenni. Tehát ahogy ez egy kicsit letisztul, ez jó lesz mindenféleképpen.
4: Jó, haladhatunk tovább, mert még egy kérdésnek bele kéne ma férni, hogy holnap azt a maradék kettőt még át tudjuk beszélni, amit mára beterveztem.
5: Persze, nézzük.
4: Jó. Magas vérnyomása van a páciensnek, és ő azt mondja, hogy ő nem beteg. Semmiféle betegsége nincs, ő teljesen tök egészséges. De magas a vérnyomása. Ez hogy lehet?
5: Hát egyrészt sehogy, vagy hogy mondjam, szóval meg kellene keresni a hibát. Legtöbbször van hiba, ez a tapasztalat. Tehát ez a semmi bajom nincsen, csak magasabb vérnyomásom, és ez biztos, hogy még rosszul is mérik. Csak
4: nem lehet időváltozás? Csak most mondtam egy izét például.
5: Sok minden lehet. Tehát ha olyanokat keresünk, tehát elég egy rossz alvás, ugye ezt már megbeszéltük. Tehát nem rohanunk egyből vérnyomás csökkentőjét. De én egy másik esetet szeretnék igazából felhozni, amikor kiírnak neked egy új gyógyszert, azt elkezded szedni, aztán egyszer csak elmész az orvoshoz, hogy az hogyan hatott, és akkor kiderül, hogy hű, nézd már közben meg, még a vérnyomásod is magas, arra is kapsz egy gyógyszert. Na hát ez így nem igazán jó. Mondok egy gyógyszertípust, nem többet is. Vannak ezek a non-szteroid gyulladáscsökkentők vagy fájdalomcsillapítók. Ugye ez recept nélkül kapható. Ez vízvisszatartást okoz, érösszehúzódást okoz, és vérnyomás emelkedést. Tehát fájdalmad van, lemész,
4: az is lehet, hogy fájt a fejed, bevetted ezt a fájdalomcsillapítót, és emelkedik a vérnyomás.
5: Igen, aztán tényleg tovább fáj a fejed, és akkor elmész az orvoshoz, és akkor fáj a fejed, de jé, magas vérnyomásod is van. Zárójelben a fájdalomtól is megy fel a vérnyomás, de lényeg, ami lényeg, hogy a végén ott kötsz ki, hogy egy gyógyszerrel többen jössz el. Értelmes? Nem. De ott vannak az antidepresszánsok. Szintén szűkítik az artériákat, és elkezded szedni, és csak azt látod, hogy ugrik ki a vérnyomásod. Tehát megint kapsz egy újabb gyógyszert. Ordugulásgátló spré. Érszűkítő hatású, és ezáltal vérnyomást tud emelni. De ilyet tud csinálni a testsúlycsökkentő gyógyszerek egy része, tesztoszteronpótló. Tehát sajnos az orvosok túl elfoglaltak ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy összekössenek a pontokat, és úgy gyerekkorunkban, ha 11 után a 12-eshez húztad a vonalat, meg utána szépen növekvő sorrend, akkor kijött a nyuszi. Na, tehát igazából az a lényeg, hogy össze kellene kötni ezeket a pontokat, de ha valakinek nincs ideje ezzel foglalkozni, akkor esetlegesen egy teljesen feleslegesen felült gyógyszer lehet a dolog vége. Tehát nem több gyógyszerelés kell, hanem okosabb gyógyszerelés kell, és akkor erre vigyázzunk.
4: Jó, holnap pedig folytassuk, mert most letelt az időnk, tehát hallgatóknak nagyon fontos visszajelzés, hogyha kijött a nyuszi, akkor magas a vérnyomás.
5: Sikerült megfogni a leglényegesebb dolgot, és teljesen egyetértünk. És a nyulak ugye már megtámadják a rollerek, hova fogunk fejlődni, ha rátörnek egy-egy városra. Igen.
4: Így van.
5: Ez pont ez volt a mai lényeg.
4: Szuper. Holnap találkozunk megint. Köszönjük szépen, doktor úr. Szia.

Jó reggelt, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, és nézem közben, hogy milyen időjárás várható. Hát a mai napon olyan meleg lesz, hogy ez már nem is egy nyári nap, hanem olyan, mintha egy airfryerben lennénk egész nap bezárva lényegében, és GPS pedig nem azt mondja, hogy forduljunk jobbra vagy balra, hanem hogy inkább menjünk árnyékba. Na, 33-34 fok, itt tetőzünk majd a délután folyamán. Magas UV-sugárzás, és holnaptól megváltozik minden. Este jön egy front, az majd kipucolja ezt a meleg levegőt, és bizony visszaesünk egy kellemes 20 pár fokba a holnapi naptól, de ez lényegében két napig tart péntekig, mert hogy szombattól ismételten majd 30 fok várható. Kiadós, rendes csapadék, pedig igazából, ami nagyon kellene és nagy szükség lenne rá, hát az a láthatáron sincs. Viszont van Andrea a friss hírekkel már 9-kor. A 103.9 Besten, a Best reggelben.

0: Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csendekert.hu.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233/C, www.cherryvagep.hu.
4: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Véget értek az írásbeli érettségig. Kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból, és az aranyéremért játszhat a nyíregyházi futszál csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben, véget értek a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal közölte, csaknem 1200 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vármegyei kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben idén több mint 8000-en érettségiznek. Emelt szintű írásbeli vizsgákat 8 nyíregyházi, 1 mátészalkai és egy kisvárdai középiskolában szerveztek. Az emelt szintű szóbeli vizsgáknak pedig 7 nyíregyházi intézmény ad otthont. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Ismét felcsendülnek a bizánci dallamok Nyíregyházán. Június 1-én délután tartja évadzáró alkalmát a Görög Katolikus Múzeum. A bizánci dallamok sorozat ezúttal a Szentlélek tüze köré fonódik, tudatta az intézmény. A Szent Atanász kórus közreműködik az eseményen Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével. A program ingyenes. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó 10. fordulójában. Így ők jutottak be a döntőbe. Az A stúdió futszál már az első félidőben 9-szer bevette ellenfele kapuját, majd 10-6-os győzelmet aratott, és története első döntőbe jutását ünnepelhette. A döntő első mérkőzését csütörtökön tartják. A Nyírbátor 3-2-re győzött a címvédő Veszprém ellen. Utóbbi így visszacsúszott a harmadik helyre, és készülhet a Deac elleni bronzcsatára. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

Izgalmas programok a láthatáron, mondom az ajánlatokat. Út önmagadhoz, ez egy prevenciós szemléletű program, önismeretről szól, stressz és belső egyensúly kezeléséről felnőtteknek. Egy interaktív előadásra várják önöket, ahol összekapcsolódik az önismeret, a stressz és a mindennapi belső egyensúly megteremtése. Az előadó pedig Hebb Bernadett, önismereti tanácsadó, a helyszín pedig a Nyírségi Egészségközpont, Káplár utca 2 szám alatt. A holnapi napon délután 16:30-tól lehet ezt a témát Bernadettel körbejárni. A rendezvény ingyenes, viszont kell regisztrálni, például a szűrés@egészségkontroll.hu e-mail címen. Olvasd velem az erdő titkát, de jól hangzik, a Sustói erdőben olvasással, gyógynövényes és természetkommunikációs könyvek használatával egybekötött gyógynövény túrára várja önöket dr. Hajdú Zsanett, biológus, gyógynövény szakértő, most szombaton 9 és dél között, szintén ingyenes, viszont szintén kell regisztrálni a hajdu.zsanett@gmail.com címen. Ha pedig mozgásra vágynak, ne feledjék, hogy a Mozdó Nyíregyháza még mindig tart, igaz, hogy már csak néhány napig, de május 31-ig még lehet a mozgásformákból válogatni, ezeket megtalálják honlapunkon is, bestfmnyiregyhaza.hu, kattintsanak a programajánlatokra. Ide

0: Folytatjuk a reggelt méghozzá katasztrófavédelmi hírekkel. Sajnos az M3-ason is történt egy súlyos baleset. Többek között erről is kapunk információkat Rutkai Dér Viviántől ma reggel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kamion hátuljába ütközött egy személygépkocsi tegnap este az M3-as autópálya 213-as kilométer szelvényénél. Budapest irányába Kálmánháza térségében történt ez a sajnálatos eset. A személygépkocsi a pótkocsi alá csúszott és beszorult. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, áramtalanították a személygépkocsit, a rendőrségi helyszínelés után pedig feszítőhengerrel megemelték a pótkocsi hátulját, az autót drótkötél segítségével kivontatták. A roncsba szorult egyedül utazó sofőr a helyszínen életét vesztette, mint ismert, a kamion vezetője pedig nem sérült. Nem tudtak elzárni egy gázpalackot tegnap este Gemzsén, egy Táncsics Mihály utcai családi ház konyhájában a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók. Mentek ehhez a házhoz, és kéziszerszámokkal zárták el a palackot, személyi sérülés nem történt. Szabadtéri tüzek pusztítottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén, a legnagyobb kiterjedésű 1 hektáros tűz Tiszabezdét külterületén volt. Nagyecednél és Szamosszegnél 1000-1000 négyzetméteren lángolt a növényzet, de kisebb területű tüzek keletkeztek. Tiszavasvári, Eperjeske és Rohod településeknél a tüzeket a Mátészalkai, Nagyecsedin, Tiszavasvári, Záhonyi, Kisvárdai, Baktaróránházi tűzoltók oltották el, és itt hívnám fel a hallgatók figyelmét, hogy csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van tűzgyújtási tilalom, de az aktuális helyzetről mindig lehet tájékozódni többek között a katasztrófavédelem honlapján. És volt egy érdekes eset, 5 méter mély száraz kútba esett egy kutya tegnap hodászom. A Mátészalkai hivatásos tűzoltók mentették ki az ebet, amely nem sérült. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a híreket, és nektek is szép napot, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Ezen a hétvégén minden a gyerekekről szól, már akár a pénteki naptól, ugyanis gyermeknapi kézműves foglalkozás lesz a Kertvárosi Közösségi Házban, Prága utca 7, a kezdet 17 óra. Családi vetélkedő szombatra jön a szelektív szombat a Kossuth téren reggel 9 és este fél 9 között. Nagyon sok mindent tanulhatnak a gyerekek, többek között a szelektív hulladékgyűjtésről, és az egész napos programok között lesz például majd Óriás Buborék Show, Naninski és Figaro, és a Szabolcs Néptánc Együttes is, valamint este 7 órától bikini koncert. Másnap pedig jön a Városi Gyereknap, május 31, ugye vasárnap Kossuth tér, a kezdet 14 óra a Buratino Báb Színházzal, a vége pedig majd a Vidámmaló koncerttel délután 5 óra, és egy hatalmas vidámpark is szórakoztatja majd Nyíregyháza belvárosában a legkisebbeket.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, torlódás várható a ki- és bevezető utakon, a piacok és oktatási intézmények környékén. Jelzőlámpás forgalomirányítás mellett halad a forgalom a Vasvári Pál utcán, az épülő körforgalom kialakítása véget, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca, munkagépek dolgoznak, aki teheti, kerülje ezt az útvonalat. Megsüllyedt közműfedél jelent akadályt továbbra is a Debreceni út bevezető oldalán és a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál, mindkét helyen jelölve van gólyával, figyelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Amennyiben még nem tette volna meg, nem késő felköszönteni még a Hellákat. Boldog névnapot kívánunk, és ne feledje, hogy ma van a naptej világnapja. Emlékeztető arra, hogy a napsütés mellett a bőrünkre is kell figyelni. Hát és ez a naptej világnapja, ez ma nagyon betalált. Nyíregyházán magas UV-sugárzás mellett délután akár már 34 fok is lehet. Holnaptól viszont majd jön a felfrissülés. Én pedig mára ennyi voltam, Simon Norbert vagyok. Jön Szendi Hajnali a nap folytatásában, május 27-én szerdán. További szép napot! We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai Prémium Lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium

0: esek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. 2 alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hidegfront érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk 11 órakor jönnek majd újra. Ez a Best FM, itt a 103.9-en, én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt rádiózunk a következő 4 órában. Isten éltesse a Hella nevű hallgatóinkat, ma ők ünnepelnek.

Május 27-e van, és ma bizony a Hellák és a Pelbártok ünneplik névnapjukat. A Hella egy germán eredetű női név, a Helga név önállósult beceneve, és az a jelentése, hogy szent, boldog, vagy egyesek szerint az, hogy megszentelt, gyönyörű szép jelentése van tehát a Hellának. A név Skandináviában, Németországban nagyon elterjedt, Magyarországon ritkában fordul elő, de én például ismerek egy kiváló zenészt, akinek ez a neve, Isten éltesse. Ma a Pelbártokat is felköszönhetjük, latin eredetű férfi névről van szó, valószínűleg a Felbertusból származik, és az a jelentése, hogy nagyszerű tanács vagy világos gondolat. A név a középkorban volt elterjedt, ma már alig használják. Na akkor nézzünk egy-egy híres névviselőt. Itt van Hella Hess, a holland írónő, aki 1918-ban született és 2011-ben hunyt el. A 20. század egyik legelismertebb holland prózaírója volt, műveiben gyakran foglalkozott a gyarmati múlt feldolgozásával. És Pelbárt Ferenchez szerzetesről is megemlékezünk, aki a 15. század végén élt. Ő egy magyar teológus, hitszónok volt, és ő volt az első magyar szerzetes, akinek prédikált gyűjteménye nyomtatásban is megjelent. Isten éltesse a névnaposokat!

0: világ ellen. Nagyon kemény témánk volt az elmúlt két adásban, ugye a kutyaviadalokról esett szó Maglóczki Tibor kutya kiképzővel, és akkor már megígértem, hogy na hát most azért sokkal-sokkal vidámabb témánk lesz majd, hiszen az életkori sajátosságokat vizsgáljuk meg, így a 87. adásban. Tibi, képzeld el, 87. adásunk van. Maglóczki Tibor itt van a vonal túl végén. Szia!
1: Szia, Hajné! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: 87 hát adás, ugye? De hogy körülbelül még ennyi téma van bennünk. Szóval a kutyák életkori sajátosságairól beszélgetünk a következő pár adásban, és hát nyilvánvalóan időrendben haladunk, tehát kezdjük a kölykökkel, akik hát mondjuk olyan egy éves korig nézzük meg, hogy a kutyusok fajtától függetlenül ebben az időszakban azért hogyan is élik a mindennapjaikat, mennyire fogékonyak ránk, a parancsokra, meg hasonlók.
1: Igen, ezt az egy évig tartó időszakot egyébként több részre is fel lehet osztani, meg érdemes is felosztani, hogyha abból indulunk ki, hogy születésük után a kiskutyák ugye teljes mértékben az anyakutyára vannak hagyatkozva, megszületnek, jó ösztönökkel rendelkeznek, uh-huh. elkezdik keresni ugye a táplálékot, tudnak szépen szopni, de már ebben a korban is ugye indul a harc, a verseny. Uh-huh. Ugye a legjobb cicikért, hogy melyik adja a legtöbb tejet, melyik kiskutya tud odaférni, és már az alomban kialakul a kiskutyák között egy rangsor. A jó tenyésztő, hogyha ezt figyeli, akkor ebből már le tud szűrni dolgokat, hogy melyik egyed milyen karakter lehet a jövőben. Ugye azért is szokták megjelölni a kiskutyákat különböző kis szalagokkal.
0: Jaj, az azért
1: meg,
0: van.
1: Aha. Meg tudják különböztetni, igen, hogy most a kis sárga, a piros, a kék, a rózsaszín, a lila, ez most jó levett, nem jó levett, nyomult, jó helyen volt, ez mindig oda megy, mindig onnan próbál szopni, ezt könnyen eltolják, a másik rámenős, vagy eltolják, de nem hagyja magát, úgyhogy már itt le lehet szűrni egyébként elég sok mindent a kiskutyák viselkedéséből, és ugye amit már rengetegszer itt a 87 adás alatt kimondtunk, hogy mint ösztönlények funkcionálnak, és ez nagyon fontos. És ugye ez az időszak, hát mondjuk ilyen 3-7-es korig tart, mert 3-7-es kor körül kezdődik a hozzátáplálás. Tehát amikor a tenyésztő már ugye kezdi hozzászoktatni a kutya eledelhez.
0: Azt hittem, az később van, de érdekes, hogy ilyen hamar.
1: Nem, már 3-7-es kortól, mert ugye 6-7-es kor körül jön a teljes elválasztás, illetve akkor kezdődik. Nyilván ez megint egyedfüggő, kutyafüggő, tenyésztőfüggő, mit követ, milyen elmélet szerint választja le a kiskutyákat, de általánosságban ez a 3-7-es korukig ugye csak szoknak, 3-7-es korban kezdődik a hozzátáplálás, tehát akkor ugye még szoknak, anyatejhez jutnak, de mellette már megismerteti a tenyésztő a szilárd étellel. Lehet akár száraz táp, lehet konzerv, lehet nyers etetés, nyilván a kiskutyák életkorának megfelelően mondjuk ledarálva, és akkor ezt kapják. Az egy kicsit tepecs munka, de egészséges, főleg, hogyha jól van összeállítva, tehát jó az összetétele. És ugye akkor ilyen 6-8-7-es kor között meg kell történni a teljes leválasztásnak, mert ugye a kiskutyák hamarosan gazdihoz kerülnek. Na és a hozzátáplálásnál a 3-7-es kiskutyák azért már felállnak 4 lábra, ott ők már totyognak, oda mennek az ételhez, nyilván az is érdekes, amikor hozzászoktatjuk őket, ugye az ember mondjuk a mutatójával vesz egy kis pépesített eledelt az ujjára, és akkor a kiskutyának bekenni a szája szélét vele, megszagoltatja vele, és akkor meg lehet figyelni, hogy hogyan reagálnak.
0: Jó, hogy akkor nem úgy vagy, csak kitesszük, hanem így kézből kell.
1: Hát akkor... nem tudják még a kicsik, ugye, hogy mi az. Figyelj, itt a gyönyörű rozsdamentes tál, vagy porcelán, hiába tesszük elé, hogy nem tudja, hogy mi. De hogyha jönnek, mennek, totyognak, és megérzik az illatát, akkor valószínű, hogy erre reagálni fognak. De egyszerűbb az, hogyha megmutatjuk neki egyből, és akkor akár utána tesszük a tálakba, vagy most csúnya szó, ez az etetővájú, mert ugye mindenki akkor a sertésre gondol. De a kiskutyáknál is lehet egy ilyen hosszúkás edényt, akkor mondjuk úgy, egy hosszúkás edényt kitenni, amit meg tudnak közelíteni, ugye két oldalról, mondjuk szembeállnak egymással a kiskutyák, de könnyen hozzáférnek, és akkor cukik, egy akkor edényből lesznek. Igen. Tehát nem mindenki külön tálba kapja, hanem egymás mellett tudnak enni, a közös tálból, vagy ebből a kis vájúszerű edényből. Ez azért is jó egyébként, mert konkurenciának érzi a mellett álló vagy szembeálló kiskutyát, ezért intenzívebben szoktak falatozni, mintha mondjuk csak egy kiskutyának letesszük az ételt. Nyilván ez is egyedfüggő, mert van, amelyik egyedül is behabzsolja, de hogyha a falkában vannak, tömegben vannak, akkor azért ez mindig egy motiváció nekik. És ugye el kell jutni arra a szintre, hogy új gazdihoz kerülve már tudjanak enni. Tehát ez a tenyésztő felelőssége. Nyilván a jó tenyésztő el is mondja, hogy hogyan letette a kiskutyákat, esetleg ad útravalónak abból az ételből, amit a kicsik ettek nála, és akkor megbeszéli az új tulajdonossal, hogy oké, ezt próbáljátok beszerezni, vagy megcsinálni, és akkor ez szolgálja a legjobban a fejlődését.
0: Miket amúgy se lehet ugye tápot meg hasonlókat váltani, amúgy se egy felnőtt kutyánál se egyik napra másikra, nem? Tehát ugye itt is azért folytonosság kell meg kölyök korban.
1: Igen, tehát váltani lehet, csak nem célszerű éles váltásban. Igen. Ezt, mert ugye látunk már nagyon sok olyat, hogy megviseli az emésztését, súlyos hasmenést okozhat. Egyébként van olyan is, hogy hirtelen éles váltás, mondjuk egy nagyon jó minőségű tápra, és láttam már olyat, hogy az ugrásszerű változást hozott, és abszolút nem viselte meg a kutyát, de általában ezt fokozatosan szoktuk javasolni.
0: Na hát legközelebb folytatjuk még a kölykök életkori sajátosságaival.

0: haderő.
1: Reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni, sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
2: 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk már is. Következik a kalendárium. Május 27-e van, ma a hellákat ünnepelhetjük, de a pelbártokat is felköszönhetjük, bár Magyarországon nem is biztos, hogy van jelenleg is élő pelbár, de soha nem lehet tudni. 15. században volt ez a név igencsak népszerű. Na nézzünk egy-két fontos eseményt május 27-éhez kapcsolódóan. Megnyílt a Golden Gate híd San Franciscóban 1937-ben. Ez a világhírű függő híd a kaliforniai San Francisco-ból felett ível át. A hossza meghaladja 2,7 kilométert, és sokáig a világ leghosszabb függő hídja volt. A híd építése technikai bravúrnak számított, és a város szimbólumává vált. Színe az ikonikus International Orange különleges megjelenést kölcsönöz neki. Az átadás napján csak gyalogosokat engedtek rá, több tízezer ember sétált át rajta. Azóta is népszerű turisztikai célpont, és hát nagyon sok filmben láthatjuk is. 1703-ban első Nagy Péter megalapította Szent Pétervárt. Az orosz cárok új fővárosaként tekintettek az akkor alapított városra. A Néva folyó torkolatánál épült település gyorsan politikai és kulturális központtá vált. Szentpétervár építésze nyugat-európai stílusokat idéz, különösen az olasz barokk hatása figyelhető meg. Nagy Péter célja az volt, hogy Oroszországot közelebb hozza Európához. A város később több névváltozaton is átesett, volt Petrograd, Leningrád, de mára újra Szentpétervárként ismerjük, kulturális öregsége pedig hatalmas. Ezen a napon halt meg 1995-ben Alekszandr Gudinov balettművész és színész, aki egyébként eredetileg a Szovjetunióban született, de egy amerikai turné során disszidált. Karrierje során a New York-i amerikai balett tagjaként vált világhírűvé. 1911-ben ezen a napon halt meg Maurice Ravel édesanyja. Bár ez nem világtörténelmi esemény a híres francia zeneszerző élete szempontjából, mégiscsak mérföldkő volt. Édesanyja halála ugyanis annyira mélyen megrázta, hogy alkotói válságba került. Ezt követően hosszú ideig nem komponált, befelé fordult. Ez az időszak tükröződik későbbi műveinek melankolikus hangulatában is. A gyász egyértelműen hatott az életművére. Ravelt ma a 20. századi zene egyik legnagyobb alakjaként tartjuk számon. Ezen a napon alakult meg a Walt Disney Company elődje 1923-ban. A The Disney Brothers Cartoon Studio volt az első lépés ahhoz, a világméretű birodalomhoz, amit ma a Walt Disney örökségeként ismerünk. Walt és testvére Roy Disney indították el a vállalkozást. Kezdetben csak rövid rajzfilmeket készítettek, később jött Mickey Egér és a világsiker. Ma a Disney márka az animációs filmgyártás, a szórakoztatóipar és a tematikus parkok egyik legnagyobb neve. A cég hatása kulturálisan is óriási, mert ez a kezdet is mérföldkőnek számít a média történetben. Ezen a napon végleg megszűnt a Jugoszlávia név, ez 2006-ban történt. A Szerbia és Montenegró közötti uniós formális felbomlásával a jugoszláviai név hivatalosan eltűnt a térképről. Ez a név közel egy évszázadon át határozta meg a Balkán térséget. Az 1990-es évek háborúi során a délszláv állam részeire hullott szét. A végső szimbolikus lezárás 2006. május 27-én történt meg. Az új nemzeti identitások ekkorra már önállóvá vált. A történés politikai, társadalmi és pszichológiai szinten is igencsak jelentős. És végül, de nem utolsó sorban egy kis zene, 1967-ben a Beatles kiadta a Pepper's Lonely Heart Club Band című albumát. Ez az album forradalmasította a popzenét, koncepciójában, hangzásában és vizualitásában is úttörőnek számított 67-ben. A Rolling Stone magazin minden idők legjobb lemezének választotta. Hatása túlmutatott a zenén, kultúrtörténeti mérföldkőnek számít. Az album új szintre emelte a stúdió munkát és a zenei kreativitást. Milliók életére volt hatással, és azóta is referenciapont a zenetörténetben. Ez volt már a kalendárium.

Ez a Best FM, már is közlekedünk. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közmű fedél. Ez a helyzet a Szent István utcán, a kórház előtti buszmegállónál is. Bójával jelölik, ahol baj van. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották az útburkolatot, a gépjárművek forgalmát azért ez korlátozza. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része zsákutca, munkagépek ott is dolgoznak, az autósokat kérik a munkájukat segítve, szabályosan parkolják. Nyíregyháza és Nagykálló között nagy szállás, Nyírjesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes. Jó utat!

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megkezdődnek a munkák a Nyíregyháza mezőzombor-vasútvonalon. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és még lehet jelentkezni a nyári egyetemre. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza-Mezőzombor közötti vasúti pályán ma. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A

0: 5-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Még június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra, ez a 103.9 Best FM, kellemes szép napot kívánok. Hát égetett a nap rendesen így május végén, az elmúlt napokban olyan volt, mintha július lenne, én nem tudom, ritka ronda volt ez a iszonyat erős UV-sugárzás, meg ez a hirtelen jött meleg, szóval én lefőttem 86-szor, mint a kávé, de nyilván mikor süt a nap, akkor a D-vitamin pótlásunk is rendben van. Vannak viszont olyan élelmiszerek, amelyekben szintén van D-vitamin, hamarosan ezekről lesz szó.

A folytatásban olyan élelmiszerekről lesz szó, amelyeknek magas a D-vitamin tartalma. Most, hogy végre itt a jó idő, nyilvánvalóan egyre többet süt a nap, tehát a D-vitamin raktáraink töltődnek a napfénynek köszönhetően. Viszont azért sokan hajlamosak arról megfeledkezni, hogy a folyamatos napsütés az nem egészséges. Sőt, hogyha konkrétan napozni szeretnénk, akkor pedig fontos, hogy odafigyeljünk a védelemre. Kirándulásnál, ha kint ügyintézünk a szabadban, fontos a napfény ellen védekezni, egy másodperc alatt megéghetünk. És hát ami a D-vitamint illeti, a legjobb, hogyha hűtőszekrény tartalmával ezt a vitamin forrást ugye biztosítjuk magunknak. Nagyon fontos a D-vitamin a szervezet számára. A csontjaink, az agyunk és az immunrendszerünk megfelelő működésében kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az elsődleges funkciója a kálcium és a foszfor bevitel támogatása. Két olyan ásványi anyagé, amelyek segítenek fenntartani a csontok egészséges, erős állapotát és megelőzik az izomgörcsöket. Az idegeinknek is szüksége van D-vitaminra, hogy megfelelően tudjanak az agyból test más területei felé üzeneteket továbbítani. Az izmainknak szintén fontos, részt vesz a glükóz anyagcserében, a gyulladás csökkentésben, az immunrendszerünknek is szüksége van rá. Így nem is lehet vita tárgya, hogy miért érdemes megtölteni mindenféleképpen a testünket D-vitaminnal. No, hogyha nem a napból, hanem az élelmiszerekből fedeznénk, akkor van egy pár, ami segít, például a tojás, bizony, bár manapság kifejezetten divatosnak számít tojás fehérje rántottát enni, a sárgáját sem éri meg mellőzni, mert hogy ebben ott van a D-vitamin, tehát ebből a szempontból használjuk bátran. Aztán természetesen a tonhalat is ki kell emelnünk, a tonhal azon halfajták egyike, amelyek bőségesen tartalmaznak D-vitamint, ráadásul nagyszerű fehérje és omega-3 zsírforrás, így mindig jó, ha tartunk belőle, otthon egy picit, akár salátákban is kiváló. Tehén tej, ebben is van D-vitamin, a hagyományos minőségi tehéntej remek kálcium és fehérje forrás, amiből, hogyha nap mint nap iszunk egy pohárral, azzal még a D-vitamin bevitelünket is jelentősen növeljük. Hogy biztosan hozzájussunk a tejhez, a jó tejhez, érdemes a közelő termelői piacokat is felkeresni. Régen voltak ilyen tejautomaták, mostanában már nem látom őket. Narancslé, ez is finom és jó, a frissen facsart narancsléről, ha beszélünk, akkor ebben az élelmiszerboltokban vásárolt 100%-os verzió is szóba jöhet. Ez is egy nagyszerű D-vitamin forrás, nem is beszélve arról, hogy fontos tápanyagokat, például rengeteg C-vitamint is tartalmaz. Joghurt bizony, a sima teljes tejből készült joghurt remek forrása a D-vitaminnak. Ha reggelire fogyasztjuk, különösen jó leshet hozzá néhány szem gyümölcs, egy kocka magas kalóriatartalmú étcsoki, zappehely vagy gabona, így tulajdonképpen teljessé is tehetjük a reggelinket. D-vitamin van a sertéskarajban is, egy egészséges kiegyensúlyozott étrendben ennek is helye van. Amellett, hogy isteni fogásokat lehet készíteni ebből, a D-vitamin bevitelt is megtámogathatjuk a sertéskarajjal. A szardínia is jó ebből a célból, a népszerű tonhal mellett ebben is nagyon-nagyon sok omega-3 van, és D-vitamin is remekül megy például a salátákhoz, az egyetlen konzerv elfogyasztása pedig az ajánlott napi D-vitamin bevitel akár 20%-át is képes fedezni. És akkor, ha már a halaknál tartunk, persze itt a lazac is, nem véletlen, hogy a lazac az nagyon sokaknál a kedvenc. A nap bármely szakaszában tálalható, a D-vitamin mellett pedig nagyobb mennyiségű fehérje és omega-3 ebben is megtalálható. A pisztráng, hogyha már megyünk itt végig a halak vonalán is kiemelendő, mert hogyha gyakran kapjuk azon magunkat, hogy mindig lazacot vásárolunk, akkor legközelebb ezt lecserélhetjük akár pisztrángra is. Szintén remek forrása a D-vitaminnak, és meg annyi halas finomság készíthető ebből is. És végül, de nem utolsó sorban, a dúsított szójatejet is kiemelte D-vitamin utánpótlás szempontjából a BM.hu. Ha nem fogyasztunk tejterméket, mert mondjuk nem lehet, esetleg vegánok vagyunk, akkor jóval nehezebb az, hogy az étkezés során a D-vitamint bevigyük a szervezetünkben. Hát ebben segíthet az a dúsított szójatej, amiből egyébként több fajta is van, és a D-vitamin mellett gyakran a szintén értékes B-vitaminnak is remek forrásai. Ugye, aki nem eszik húst, vagy teljesen vegán, annak ugye a B-vitamin utánpótlásra oda kell figyelnie.

0: Folytatjuk az egészségpercekkel. Dr. Kis Edina sebész adjunktussal beszélgetünk, az emlő tumorok a témánk. Üdvözlöm, doktornő, szép napot!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Egy korábbi adásban már mondta, hogy nagyon-nagyon fontos a gyógyuláshoz vezető úton az, hogy egy nőnek milyen a hozzáállása ehhez az egész kezeléshez. Hát nyilván valamikor megkapja az ember mondjuk ezt a diagnózist, akkor úgy lepadlóz, nem? Utána jön az, hogy elkezd mindenfele olvasgatni, gondolom barátunk a Google, meg mindenkit megkérdezni, hogy mi lenne a jó út. Ez általában így szokott történni?
1: Hát igen, ez 90%-ban vagy 95%-ban sajnos így történik, pedig én nem gondolom, hogy ez jó irány, mert minden beteg, meg minden betegség más és más, úgyhogy fölösleges ezt az irányt követni, mert nem fog jóra vezetni, nem fog jó tanácsot adni, sőt, én azt tapasztalom, hogy nagyon sokat tud ártani a Google, ott találtak.
0: Tehát akkor nem barátunk a doktor Google.
1: Nem barátom.
0: Mert gondolom, ilyenkor ez a betegek egy része úgy megy már vissza, hogy komplett jegyzetekkel, hogy azt olvastam, hogy nem tudom, nem kell levenni, nem kell ez, gombát kell szedni, sprét, tablettát, stb. Jól gondolom?
1: Igen, igen. Sajnos vannak ilyenek, vagy amikor megpróbálja elmagyarázni, hogy akkor szerintem is lenne a jó irány. Mindig szoktam mondani nekik, hogy vagy a betegeknek, hogy nyugodtan meg lehet más szakvéleményt is kérdezni. Annak senki, szerintem sem én, sem kollégáim nem vagyunk ellene, de az, hogy kérdezzük meg a szomszédot, mert neki így csinálták, vagy a barátot, vagy a Google-t, az nem vezet jóra. Én azt szoktam érezni ebből, hogy nem bízik bennem, hogyha rám bízza magát valaki, akkor nekem elvárásom az, hogy akkor az maximálisan bízzon abban, amit én mondok. Szoktam mondani, hogy abban biztos lehet mindenki, akivel én közlök ilyen diagnózist, hogy ha én kezelem tovább, akkor amit kell, hogy tudjon a betegségével kapcsolatban, azt tőlem meg fog hallani. Én nem fogom eltitkolni azt, ha baj van, ha áttét van, ha valamilyen műtétet nem ajánlok, vagy inkább mást ajánlanék helyette, de nem tartom jónak azt, hogyha ilyen külön utakon jár a beteg.
0: Akkor ez az a jó beteg, aki az orvosára hallgat, és egyébként amit most mondott arról, egy jó pár évvel ezelőtti történet jutott eszembe, hogy egy volt kolléganőmnél diagnosztizáltak agresszív rákot, és ő ezt így kiírta a Facebookra, és valami döbbenetes mennyiségű hozzászólás érkezett. Nyilván ezek nagy része az volt, hogy sajnáljuk, kitartás, rendbe jössz, de hogy elkezdték mindenféle ilyen terápiákkal őt bombázni, aminek a végére kiírta már a Facebookra ő is azt, hogy ő az orvosában bízik, és hogy ne bizonytalanítsák el. Tehát szerintem, amiről most beszélgetünk, ez kulcsfontosságú, hogy valamerre letegyük a bizalmunkat, nem? Valaki felé, vagy valamelyik terápia felé. Mi van, hogyha valaki nem ért egyet azzal, amit ön mond, akkor másik orvos kell? Tehát mondjuk azt mondja, hogy engem nem ütsenek, vagy nem kérek kemoterápiát, akkor mit lehet csinálni? Semmit, nem?
1: Hát igen, ráerőszakolni nem lehet, és egyébként azt vettem észre, hogy nem is nagyon szokott jóra vezetni, hogyha mondjuk megpróbálom rábeszélni műtétre, mert ha valamilyen szövődmény van, amit nem várunk, vagy nem gondoltam volna, hogy az bekövetkezik, ott biztos, hogy ha valaki nem akar műtétet és rábeszélem, akkor tuti, hogy abból baj van. És akkor tudja mondani, hogy hát látja, doktor, én megmondtam, hogy nekem nem ez kell, vagy nem így kellett volna. Jártam én is úgy, hogy mondtam, hogy nem kell levenni ezt az emlőt, csak metszük ki. De nyilván van olyan, hogy a szövettan aztán azt hozza vissza, hogy valamilyen irányban elérte a daganat a kimetszést, akkor sajnos újra kell operálni a beteget, és akkor is lehet még egyébként általában egy ismételt kimetszéssel megoldani, úgy is, hogy nem lesz torz az emlő, de akkor már ott van a kezében, hogy ő megmondta, hogy nem ezt kellett volna csinálni, nem amaszt. Viszont nekem olyankor már nincsen. Nekem is fontos az, hogy a bizadalom ott legyen a betegnél, úgyhogy ilyenkor szoktam mondani, hogy ha nem bízik, vagy nem érdekli az, amit én mondok, vagy nem hiszi el, akkor nyugodtan keressen más. Tehát én attól nem fogok megsértődni, sokkal inkább esik rosszul az, hogyha engedi, hogy kezeljem, de mégsem csinálja azt, amit kérek tőle.
0: Egyébként nagyon nehéz sztori ez, mert hogy ugye a beteg szempontjából nyilván saját maga is a gyógyulás a legfontosabb, tehát azt mondja, hogy egy életem van, és egy ilyen dolognál egy utat lehet bejárni. Tehát, hogy vagy megyek műtétre, vagy nem megyek, vagy kemót kérek, vagy nem kérek. Tehát, hogy egy utat lehet bejárni, aztán ez vagy bejön, vagy nem. És lehet, hogy a betegek egy része meg úgy gondolja, hogy az orvosnak tulajdonképpen ő csak egy a sok közül, nem?
1: Igen, ez így van, viszont egy a sok közül, de mi már sok esetet láttunk, illetve rengeteg tudomány meg irodalmi adat áll rendelkezésre, hogy bizonyos típusú emlőrákoknál, vagy adott esetekben milyen kezelési mód az, ami a lehető legbiztosabban hozza meg a jó eredményt, a kívánt jó eredményt. És mi ezeket figyelembe véve döntünk, és mondjuk azt, hogy ezt vagy azt kéne csinálni, a beteg meg csak a saját szempontját nézi, vagy a igen, saját esetét tudja. Az összes többi, nem tudom én hány, még nagyságrendileg sem tudom, hogy hány milliós, vagy 10 milliós, vagy 100 milliós esetszámok adatait nem ismeri. Mi sem úgy döntünk, hogy egy esetet tudunk, vagy kettőt, vagy párat, hanem tényleg ezek mögött, a protokollok mögött rengeteg tudomány áll. Uh-huh. És ezeket használjuk fel a kezelésben.
0: Köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.4

0: nem.
1: Szendi Hajni vagyok, és Christopher Lee-re emlékezzünk, a brit színész énekes íróra, aki 1922-ben született, május 27-én Londonban. Karrierje több mint 6 évtizedet ölel fel, ikonikus szerepeivel vitathatatlanul beírta magát a film történelembe. A Hammer horrorfilmek sztárjaként vált híressé, különösen Dracula gróf szerepében, később a Star Wars filmekben Dooku grófként, valamint a Gyűrűk ura és a Hobbit filmekben Sarumanként ismertük meg. Lee fiatal korában katonai szolgálatot is teljesített, részt vett a II. Világháborúban. Összesen több mint 275 filmben szerepelt, ezzel be is került a Guinness rekordok könyvébe. Mély hangja és elegáns megjelenése miatt gyakran játszott negatív karaktereket, de ő maga mindig elegánsan nyilatkozott a gonosz szerepekről. Emellett klasszikus zenei végzettséggel is rendelkezett, és heavy metal albumokat is készített. Képzeljük el, ahogy Saruman éppen pogózik egy ilyen metal zenére. Műveltsége, sokoldalúság egyébként legendás volt. Barátságot ápolt többek között Tolkiennel is, akinek műveit szenvedélyesen szerette, ismerte. Lee beszélt franciául, olaszul, németül és spanyolul is, hihetetlen nem milyen ember volt. Halála 2015-ben világszerte gyászt váltott ki a rajongókból. Életének utolsó pillanatáig dolgozott. Az egyik híres mondása így szólt: a gonosz szerepeket játszani a legnehezebb, mert ott kell a legtöbbet mutatni az emberi természet legsötétebb sarkairól.

Ez a Best FM, sok a program, ezek közül következik most egy pár. Kézműves foglalkozásra hívják, várják a gyerekeket május 29-én a Kertvárosi Közösségi Házban. Minden gyermeket, mivel gyereknap lesz, meglepetéssel is várnak. Gyógynövény túrát indítanak május 30-án szombaton, ez a program ingyenes, de regisztrálni kell. A Sóstói Erdőben olvasással, gyógynövényes és természetkommunikációs könyvek használatával egybekötött gyógynövény túra lesz, amit Hajdú Zsanett, biológus, gyógynövény szakértő vezet majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
5: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Véget értek az írásbeli érettségig. Kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból, és az aranyéremért játszhat a nyíregyházi futszál csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben, véget értek a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal közölte, csaknem 1200 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vármegyei kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben idén több mint 8000-en érettségiznek. Emelt szintű írásbeli vizsgákat 8 nyíregyházi, 1 mátészalkai és 1 kisvárdai középiskolában szerveztek. Az emelt szintű szóbeli vizsgáknak pedig 7 nyíregyházi intézmény ad otthont. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Ismét felcsendülnek a bizánci dallamok Nyíregyházán. Június 1-én délután tartja évad

0: története első döntőbe jutását ünnepelhette. A döntő első mérkőzését csütörtökön tartják. A Nyírbátor 3-2-re győzött a címvédő Veszprém ellen. Utóbbi így visszacsúszott a harmadik helyre, és készülhet a Deac elleni bronzcsatára. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hidegfront érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Ez a Best FM, itt a 103.9-en. Szendi Hajni vagyok, és hamarosan mi is főzzünk majd. Nem mással, mint Friedrich Antal séffel. Igazi szuperfoodot tálalunk fel.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Nagyon fontos, hogy mit teszik egy csecsemő, egy baba, és hát most szakértők rájöttek, hogy van egy zöldség, amit tilos beletenni a bébi ételbe, mert hogyha megeszi a baba, nagy baj lehet belőle. A zöldségben található nitrit tartalom különösen a csecsemőknél jelenthet gondot. Az Élelmiszerbiztonsági Hatóság most figyelmeztetést adott ki. A csecsemők táplálása az egyik legfontosabb tényező az egészséges fejlődésük szempontjából. Az első életévben a megfelelő táplálkozás biztosítja a szükséges tápanyagokat, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer építéséhez, az agy fejlődéséhez és az egészséges növekedéshez. A szülők számára persze olykor nagy kihívást jelenthet annak eldöntése, hogy milyen ételeket adjanak a babáknak, és mely összetevőket kell messziről elkerülni. 12 hónapos kor után a babák étrendje egyre változatosabbá válik, fokozatosan áttérhet a családi étrendre. A csecsemőknek ugyanúgy szükségük van fehérjére, egészséges zsírokra, szénhidrátokra, vitaminokra, ásványi anyagokra. Fontos, hogy a baba étrendje változatos legyen, és tartalmazzon különböző zöldségeket, gyümölcsöket, gabonaféléket, fehérjeforrásokat. Bizonyos ételek nem ajánlottak a csecsemők számára, mert allergiás reakciókat, emésztési problémákat vagy egyéb egészségügyi kockázatot okozhatnak. Sokan meglepődnek, de most fölkerült erre a listára egy zöldség is, ami igazi tápanyagbomba, de a szakértők rájöttek, hogy a csecsemőknek mégsem szabad elfogyasztaniuk ezt, hogy miről van szó, már is mondom. Hát kérem szépen, mindenre gondoltunk, csak a spenótra nem, mert ugye ez egy rendkívül tápláló zöldség, magas vitamin és ásványi anyagtartalommal rendelkezik, ugyanakkor a csecsemők számára bizonyos kockázatot is hordoz. A rizikométer számolt be arról, hogy a spenót nagy mennyiségű nitrátot vesz fel a talajból, ami akkor jelent gondot, hogyha nitritté alakul, ami gátolhatja az oxigén szállítását a vérben, és rákkeltő nitrozaminná is átalakulhat. Ennek megelőzése érdekében fontos, hogy a főtt spenótot ne tartsuk sokáig szobahőmérsékleten, tegyük mielőbb a hűtőbe. A szakértők szerint a babáknak pedig szigorúan tilos lenne adni, nem is gondolnánk, ugye? A nitrit tartalom tehát a csecsemőknél jelent gondot, mivel a szervezetükben még fejletlen a problémás vegyületeket átalakító enzimrendszer. A spanyol Élelmiszerbiztonsági Hatóság ezért azt ajánlja, ne tegyünk spenótot vagy mángoldot a bébi ételbe a csecsemő egy éves kora előtt, és ne adjunk neki napi egy adagnál többet, 1 és 3 év közötti gyermeknek sem. Azonban van kivétel, mindez csak a házilag elkészített spenótra vonatkozik. A boltokban árusított spenót tartalmú bébi ételek nitrát tartalom szempontjából ugyanis biztonságosak, mivel ezekre nagyon-nagyon szigorú határérték van érvényben. What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah, brand new diva.

0: A fokhagymát bevethetjük a vámpírok ellen, vagy hogyha egy randevút nem szeretnénk, hogy komolyabbra forduljon, mert hogy árad belőlünk a hagymaszag, a fokhagymaszag, az nyilván nem egy ilyen felhívás keringőre dolog, de a fokhagyma superfood, azt hiszem, hogy ez nem is vitatható. Ma erről beszélgetünk Friedrich Antal séffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Antioxidánsban gazdag?
1: Persze,
0: antibakteriális hatású.
1: Antiban is gazdag, teljesen is. Én állítom, hogy a fokhagyma az egy csoda ebből a szempontból. A magyar fokhagymát emelném ki, hogy az tökéletesen egy fantasztikus kategória, és egyben a szomorúságomat, vagy az elkeseredettségemnek is hangot adok, mert hogy amennyire jó volt Makón a fokhagyma, meg Magyarországon a fokhagyma, bemész egy boltba, és rengetegszer azt látod, hogy kínai, és borzalmas.
0: Mert az jó nagy, eleme semmi íze nincs.
1: Tehát, így van, lehet kapni, így is, úgy is, pucolva is, és hogyha teszem, hogy pucolva veszed meg, mert úgy is árusítják, akkor az azért olyan szép tehér, meg egyebek, mert befújták, bekezelték, mert szerencsétlen jött x kilométeren át, tehát nem azért kínai, mert egy ilyen fajta is akkor itt termelik, de kínai, nem, ez Kínából is jön el, hozzák ide, úgyhogy ez több ezer kilométer van benne, nem értem, egyszerűen nem értem.
0: Te olyan jók a magyarok tényleg.
1: Pedig miért kell nekünk vöröshagymát, fokhagymát, még egy csomó mindent az Isten háta mögülről idehozatni, olyan ökológiai lábnyomot hagyva magunk után, hogy ez borzalmas, holott a magyar bomba jó lenne. Mondanám azt, hogy ez politikai húzás meg egyebek, de hát most már újra gomboltuk a kabátot, pontosabban új kabátot vettük föl. Nagyon remélem, hogy az új kabát most már tudja, hogy hol kell fokhagymát.
0: Hogy megéri lesz majd tenyészteni, tehát hogy vagy termeszteni ezt a dolgot, mert ugye Makón az volt a probléma, hogy már nem érte meg.
1: Így van, pontosan. Tehát amikor behozzák a kínait, azt mondják, ja, ez akkor ennyibe is egyibe kerül. Semmi probléma. Csináljuk ugyanazt, mint a kínaiak velünk. Tehát, hogyha mi akarunk Kínába menni, és én egy céget akarok alapítani, mondják, hogy nagyon jó, Friedrich Antal, lehet céget alapítani, 51%-a a cégnek, amit teket kell kifizetni egyedül, kifizetned egyedül, 51%-a a kínai tulajdon. Uh-huh. És 49%-a sajátod, csak akkor jöhetsz ide. Nagyon sok autós cég, meg egyebek, akik ma Európában híresek, Kínában így szerepelnek.
0: Tehát no, effektív, nem is
1: semmi
0: tudtam.
1: Probléma, akkor legyen oda-vissza. Hozhatod a kínait, akkor viszont ennek ilyen és ilyen áfája, ilyen és ilyen büntetővámja, hogy bármi van, hogy a sajátunkat védjük meg. És az ráadásul jobb is. Akkor ennyit a politikáról, menjünk vissza a valóságba. Úgyhogy a magyar fokhagyma az király, abszolút mértékben. A kínaiban sokkal gyengébb az íz, sokkal kevesebb a hatás, úgyhogy ott abból háromszor annyit kell használni. És itt már meg is van az ármagyarázva, tehát háromszor annyit használsz ugyanahhoz, tehát effektív már többbe kerül. De ez az én egyszerű matematikai számításom, ami tökéletes erre a dologra. Aztán vannak különböző típusok, hogy keményszárú, puhaszárú, meg különböző verziói vannak a fokhagymának, meg van egy olyan, hogy fekete fokhagyma, hú, na, ez nagyon jó. Talán ez egy fermentálás eljárás eredménye, és vannak ilyen nagy sztárszakácsok, általam borzasztóan kedvelt sztárszakácsok, hogy milyen csoda ez a fokhagyma, fekete fokhagyma, mondom, milyen az íze? Hát nincs már íze, de milyen a szaga? Az sincs. Akkor mi az Istennek akarod használni?
0: Miért csináljuk? Igen.
1: Tehát nagyon jó, egy ilyen zselés állagú, bármilyen kis krémes, én tényleg megpróbáltam, megkóstoltam, de ez borzalmas. Tehát aki ezt szereti, Isten úgyse az ő problémája, ha a fokhagyma, az fokhagyma. Ha elkezded fermentálni, és teljesen más lesz az eredménye, és utána lesz egy fekete trutyi belőle, hát a tiéd egyed. Ha neked azt tetszik, hajrá. Én maradok a rendes fokhagymánál, és a fokhagymánál nagyon érdekes, nemrég tanultam éppen egy közel-keleti receptet, amikor a fokhagyma krémet készítünk, hasonló módon, mint a majonéz. Tehát a fokhagymát egy picit turmixot belerakjuk, és nagyon kevés olajjal összeturmixoljuk, akkor már van egy turmixunk, de az a lényeg, hogy egy nagyon nagy hatású turmix kell hozzá, vagy amit nagyon krémes.
0: Ami bírja,
1: és folyamatosan csepegtetjük hozzá egy kis citromlén kívül az olajat, és pont ugyanúgy a majonéz, a fokhagyma is fölveszi ezt az olajat, ha szépen. És egy
0: nem is gondolná ezen.
1: Fehér krém lesz belőle. Elnézést, hogy nem nem tudom most hirtelen mondani a nevét ennek a krémnek, úgyhogy majd készülök, de ez annyira tetszett, hogy mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez így működik. És így működik, tökéletes.
0: Tényleg furcsa, igen.
1: Egy hete készítettem el, és még mindig tökéletes állaga van, krémes, abszolút semmi baja, és szinte, mint a bajat úgy tudod kenni. Fantasztikus, jó, abszolút mértékben, és nem én találtam ki, ez már több ezer éves recept.
0: Teljesen jó, ki fogom beszélni.
1: Hogy a poén az, hogy te is, meg én is, meg már sokszor találkoztunk, csak nem tudtam, hogy én azzal találkozok, amikor elmész egy görög, török, vagy ilyen távol-keleti gyors étterembe, ahol giroszt, vagy valami hasonlót adnak pitát, és mondták, hogy fokhagymát kérünk, és a sokszor azt a krémes fokhagymát rakják rá. Tehát egy kicsit odafigyelsz, és látod rajta, hogy olyan fehér krém, és nem az a, nem összetört fokhagyma, hanem ez olyan krém, akkor az az. Hm. Hát, elnézést nem jut eszembe most a neve.
0: Nem baj, de így legalább értjük, fehér fokhagyma krém.
1: Így van. Úgyhogy emellett persze egy másik távol-keleti receptet fogok fölrakni, hogy ne legyen teljesen ugyanaz, bár ezt a receptet is megosztom, csak egyszerű. Egy szezámolajos fokhagymás mézes csirke, de a csirkehúst ki lehet tofura is cserélni, természetesen az is működik, úgyhogy ez egy, hát hogy fogalmazzam, egy kicsit ragus, kicsit mártásos, kicsit szezámos, kicsit fokhagymás, nagyon finom szuperétel lesz.
0: Jól hangzik. Na hát legközelebb lezárjuk a szuperfoodos sorozatunkat az áfonyával. Anti, köszönöm szépen, a fokhagymás receptet pedig Anti Séf az Amatőr Facebook oldalon. Köszi, Anti, szia-szia!
1: Szia-szia!
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: No.
2: I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, hogy alakul a következő pár nap időjárása idehaza. Holnap sok napsütés várható, fátyol felhőkkel, északkeleten gomoly felhőkkel, ott zápor sem kizárt. Az északi szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Holnap hajnalban 5-15 fokra ébredünk, ami azért jó, mert hogyha éjszaka kinyitjuk az ablakot, azért még jön be a hűvös levegő. Holnap délután 19-25 fok lesz majd. A pénteki napon napos idő várható, újra fátyol és gomoly felhőkkel, de csapadék nélkül, viszont az északi szél élénk, néhol erős is lesz, ezért a délutáni 18-26 fokot kevesebbnek érezzük. Szombaton is gomoly felhős, napos és még mindig száraz idő várható 22-28 fokkal.

Mindig is nagy sikere van a szelektív szombatnak, biztos így lesz ez idén, és május 30-án tartják meg ezt a programot a Kossuth téren Nyíregyházán már reggel 9-től. Ez egy családi vetélkedő nap lesz a környezetünkért, a Vidám Manók együttes is fellép, jönnek a Vagabanda Gólyalábasok, a Street Dance School, Naninszki és Figaro, a Szabolcs Néptánc együttes gyermektánc csoportja, Konzi Bressz, Óriás Buborék Show is várja majd a kilátogatókat. Érkezik a Keleti Deluxe, a Kelet Bressz Band, és mindemellett a Bikini is fellép majd. Rengeteg verseny lesz, amire lehet majd nevezni, ezekre a lehelyszínen lesz lehetőség 9 és 14 óra között. A programban szerepel arcfestés, kreatív kuckó, ugrálóvár, kukásautó, bemutató, vetélkedők, és számtalan értékes nyereménnyel is gazdagodhatnak az eredményesek. További részletek a bestfmnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
6: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
5: Szabolcs-Szatmárbereg vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Túróci Zoltán Evangélikus Általános Iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hidegfront érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan.

Sokan imádják a kisvasutat, és hát azt hiszem, hogy a kisvasutak tényleg egy különleges utazási élményt nyújtanak a számunkra. Mindenféleképpen szerintem érdemes valamelyikre fölpattanni és kipróbálni, és akár ezt megtehetjük gyereknapon is minden évben. Mert hogy? Van egy nap, amikor a kisvasutakat ünnepeljük, ez pedig minden esztendőben május utolsó vasárnapja. Mert évente változó napra esik, azért sok országban mindig május utolsó vasárnapjára teszik, így gyakran május 27-e környékére esik a kisvasutak napja. Ezen a napon a keskeny nyomtávú vasútvonalakra és azok kulturális örökségére hívják fel a figyelmet. Magyarországon különösen gazdag a kisvasutak hagyománya, a gyermekvasúttól az erdei vasutakig. Ezek a vasutak nem csak közlekedési eszközök, hanem történeti és turisztikai értékek is. A kisvasutak fontos szerepet játszottak a 20. században az erdőgazdálkodásban és a mezőgazdaságban is. Ma már elsősorban turisztikai célokat szolgálnak, kirándulások kedvelt eszközei. Ennek a napnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet ezek megőrzésének fontosságára. A programok között van gőzmozdonyos utazás, kiállítás, gyerekfoglalkozás. A vasútbarát közösségek és családok számára igazi ünnep ez. A kisvasutak nem csupán nosztalgikusak, hanem tulajdonképpen képviselik az élő történelmet is, élményt, ismeretet adnak. Fontos a karbantartásuk, a támogatásuk, hogy a jövő generáció is élvezhessék őket.

0: családias, emberközpontú a gondolkodásotok.
1: Nagyon szeretem a rádiójukat. Nekünk a családnak ez a lételeme.
2: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Dobák Zita dietetikus szerintem rengeteg jó tanácsot adott már a szülőknek, hogy a gyerek táplálkozása nem csak nyáron, hanem télen-nyáron tényleg változatos legyen, és hát sok-sok tápanyag menjen be a gyerekbe, de hát folytatjuk is ezzel. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok! Hello!
0: Ez egyik korábbi adásban arról beszélgettünk, hogy nagyon jó tanácsokat mondasz, hogyan lehet változatos tápláló az étrend, de sok szülő inkább valószínűleg megveszi a készítelt, vagy nem főzöget, vagy rendel, mert azt mondja, hogy erre nekem nincs időm. És korábbi adásban azt mondtad, hogy ha jól van bevásárolva otthon, van mondjuk 10 fő alapanyag a spájzban, akkor van mihez nyúlni, és pillanatok alatt tápláló ételt lehet elkészíteni. Na mondd el nekem, Zita, hogy mi is ez a 10 fő alapanyag, és akkor a szülők jegyzetelhetnek.
1: Jó, én azt szoktam mondani először is, hogy jó, hogyha spájzban mindig tárolunk tortillát, akár tömkölyös, tehát magasabb rostartalmú tortillát, amit bármikor tudsz, halat, húsokat, bármit bele tudsz dobálni, vagy akár te vegán sajtot és zöldségeket, akkor a másik a tortillán kívül lehet például ilyen csücseri borsó konzerv akár, vagy bármilyen ilyen babkonzerv is, hiszen abból akár süteményt is tudsz egyébként, babos süteményt is csinálni, vagy akár egy csilis babot tudsz készíteni, vagy akár egy főzeléket, salátát el tudsz készíteni. Aztán a harmadik például lehet ilyen alternatív köretek, tehát bulgur legyen mindig otthon, vagy esetleg rizs, baszmati rizs, lehet esetleg előgőzölt barna rizs is, vagy tészták, tönkös tészták, tehát ilyen alapvető köretek.
0: Ez való. Van nekem, szuper, tök jó vagyok.
1: Igen,
0: jó.
1: Aztán amit még szoktam javasolni, hogy jóha tartunk, a lisztek közül az abliszt, hogyha vannak ilyen magasabb rostartalmú lisztjeink, aztán jóha van mindig tojásunk, hiszen nagyon sok étel elkészítéséhez, ha egy kis tojást adunk, az is jó. Aztán a hatodik például ilyen tejszínek, akár ha valaki érzékeny, akkor lehet ez egy rizs tejszín, vagy lehet akár egy főzőtejszín, hiszen szószokat tudunk csinálni ezekből. Aztán paradicsom. Ez lehet üveges paradicsom, vagy ilyen paradicsom konkasszé, az is egy nagyon-nagyon alapvető, és akkor jönnek a hűtős dolgok, tehát például egy túró, ha van otthon, egy kis tejföl, egy kis mascarpone, joghurt, ezeket abszolút tudjuk variálni, és a legfontosabb, amit szoktam mondani, hogy nem feltétlenül kell mindig arra törekedni, hogy ördögtől való dolog, ha a fagyasztóból előkapunk zöldséget, de nagyon életmentő tud lenni, ha van.
0: Meg én azt hallottam, hogy nyáron jó is. Egyébként a fagyasztott zöldség, mert frissen fagyasztják le, tehát ez egy tévhit, hogy az
1: rossz.
0: Igen,
1: úgyhogy ha fagyasztóban van, és annyit szoktam kérni, hogy ne ilyen mixeket vegyünk, hanem, mert azt viszont mi össze tudjuk kombinálni, nem legyen külön spenót, legyen külön sárgarépa, brokkoli, amit te is mondtál, zöld borsó, akár kukorica is, és ezeket mi utána össze-vissza tudjuk variálni, de ezekkel az alap zöldségekkel mi is tudjuk, egy erdély gyümölcs, egy áfonya még kellhet, hiszen akár a joghurtba vagy egy limonádéba bele tudjuk szórni, és már teljesen.
0: De jó ötlet, hogy a limonádéba azt tesszük, fagyasztott áfonyát, tök jó van, és a hűtőben nyáron
1: csinálunk. Igen, megszínezi, tök jó íze van, igen.
0: És akkor már az úgy, is tápanyag, nagyon jó.
1: Igen.
0: De nem mondtál semmit, ami fehér liszt és egészségtelen, de ezekből például, amiket elmondtál, szerintem nagyon jó kajákat lehet csinálni, és biztos, hogy nem vesz észre a gyerek, hogy most az durum tésztából van, és nem fehérből.
1: Igen, de egyébként a fehér lisztet is lehet használni, én nem nagyon szeretem ezt a szót, hogy egészségtelen élelmiszer, hiszen nincsen egészségtelen. Én is eszek lisztet, nálam is van a spájzba, csak azt kell tudni, hogy ezt kombináljuk egy kicsit ezzel az abliszttel, a magasabb rostartalmúval.
0: Mert nekem muszáj, az abliszt egyébként keserű.
1: Keserű, meg nem lesz tőle rugonyos a tészta, tehát én is használom, csak nem 100%-osan, hanem mondjuk 50-50 vagy 2/3-1/3 arányban, és akkor már sokat tettünk az egészségünk érdekében.
0: Igen, ezért szoktam én azt mondani, hogy jó sütit csinálok, ronda és finom. Már hogy ugye egészséges alapanyagokból nagyon nehéz, tehát meg kell tanulni egyébként, tehát már például az, hogy egy teljes kiörlésű liszt egészen másképpen fog viselni viselkedni, vagy amikor azt mondják, hogy cukorra keverti a tojást.
1: Sokkal több vizet kell, igen, hát igen, meg több vizet, folyadékot fog felszívni ez igen. a rostos liszt, tehát igen. hogy valószínűleg a receptet egy picit több folyadékkal kell majd, hogy...
0: Igen, akkor igen. lehet, hogy ez a rossz, igen, hogy én ugyanazt csinálom, mint amit ír a recept, csak lecserélem teljes kérlésű lisztre a rendes
1: lisztet. Az jó, csak egy picit,
0: és akkor
1: igen,
0: itt rontom, hogy nem teszek bele több folyadékot.
1: Igen, na, több
0: megint tanultunk valamit, hozzá. Nagyon jó, Zita. Köszönöm szépen a bevásárló listát.
1: Köszönöm, sziasztok!

Nem egyszerű a párválasztás, szerencsés az, aki mondjuk hamar rátalál az igazira. Régóta tudjuk, hogy a párválasztásnál nem a legészszerűbb az, ami hát a döntés mellett szól, néha rózsaszínköd befolyásol. Sokszor olyan partnert választunk, aki mellett hamarosan ugyanolyan szörnyű helyzetbe kerülhetünk, mondjuk, mint amiből menekülni igyekeztünk. Például drog- vagy alkoholfüggő gyerekei gyakran maguk is függőpárt választanak, nem azért, mert ezt akarják, vagy mert nem ismertek meg más embereket, hanem valahogyan ez az embertípus vonzotta őket. Talán azért, mert a szeretett kapcsolat mienségéhez a fejükben hozzá tartozik, hogy a másik függő, hiszen ebben nőttek bele, ez az egy, amit megismertek. Amit egy kapcsolatban keresünk, az nem a szeretet, hanem az ismerősség, mondják sokan. Amikor úgy érezzük, hogy valakivel nagyon egy húron pendülünk, akivel rögtön értjük egymást, az valamilyen szempontból hasonló hozzánk. Hasonló helyzetben van, hasonló képe van a világról, vagy pedig hasonló hibái vannak, mint nekünk. Mennyire jellemző már az, hogy a barátok egymásról másoknak rosszakat mondanak, szidnak valakit a megbízhatatlanságáért, a naív döntésekért, a rossz választásokért, azért, hogy miért nem hagyja ott a munkahelyét. De miért maradnak mégis barátok, hogyha ennyi kivetnivaló van a másikban? Hát, éppen ezért. Mert a másik hibái egy fontos pszichológiai célt töltenek be. Ne kelljen szembenéznünk a magunkéival, sokkal könnyebb a másikat szidni azért, hogy miért marad a vacak munkahelyen, mint azzal szembenézni, hogy a miénk is éppen elég rossz, és ideje lenne változtatni. Persze ez nem igaz minden barátságnak és minden helyzetre. Vannak kölcsönös tiszteleten, szereteten alapuló barátságok is. Lehet szuper barátság abból, ha a közös nehéz sorsunk hozott ugyan minket össze, de mégis ezen túllépett a kapcsolat, és már megtaláljuk benne mindazt a bizalmat, támogatást és vidámságot, amire egy barátság való. Ha azonban azon kapjuk magunkat, hogy egyik vagy másik barátunk rendszeresen frusztrál minket, vagy kritizálni van kedvünk őt, ha úgy érezzük, mennyivel jobban megoldanánk az ő életét, mint ő maga, akkor ő valószínűleg a pszichológiai tükör szerepét tölti be az életünkben. Rávetítjük, amivel önmagunkkal nem akarunk szembenézni. Persze lehet, hogy az adott dolgok rá is igazak, sőt valószínű, de a barátságot az indokolja, hogy betöltheti ezt a szerepet az életünkben. A kapcsolatainkból tanulhatunk a legtöbbet magunkról, ez most a lényeg, amiről beszéltem, és minél többet tudunk magunkról, annál jobb esélyünk van jó kapcsolatokra. Érdemes tehát a barátságainkat ilyen szemmel megvizsgálni. Vajon az ön barátai milyen szükségleteinket elégítenek ki?

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de mindezt egy-két program kíséretében teszem. Pénteken hívják, várják majd az érdeklődőket az Örökségünk Őrei Egyesület tagjai a Vármegye háza Besenyei György termébe, ahol kötet bemutatóra kerül majd sor. Sesztek Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke, és Kis András vármegyei képviselő fog majd köszöntő beszédet mondani. Aztán jön a megnyitó, majd több előadás Kollár Tibor, Kovács Gergely és Horogszegi Tamás jóvoltából. Minden mellett hamarosan jön majd az ünnepi könyvhét is, a 97. és egyben a 25. gyermekkönyv napok is, június 10-től 15-ig. Ennek a részletes programja egyébként megtalálható a www.bestfmnyiregyháza.hu-n is. Június 2-án pedig a Nemzeti Összetartozás napját tartják majd meg. Nyíregyháza Sóstóhegy lesz majd a helyszín, az első köztéri emlékpark. Az ünnepi megemlékezés részletes programja is megtalálható a weboldalunkon, és ha már megemlékezés, akkor ehhez kapcsolódóan a Hősök terén is lesz majd ünnepi program, egészen pontosan június 4-én közreműködik az eseményen majd a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium csoportja. A programokhoz jó szórakozást, most jön DK Pisti, én pedig holnap újra, Szendi Hajni vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233/C, www.cherryvagep.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Megkezdődnek a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor-vasút vonalon. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és még lehet jelentkezni a nyári egyetemre. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán ma. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még néhány napig leadhatók a jelölések a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incidi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Még június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.

Éppen csak pörgött le a dal, Brand New Heavies sikerét hallottuk, és érkezik majd Artful Dodger. Momentum Fest dalát készítettem, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hogyan alakul? A délután erős a szél, kavarja a játszótereken a homokot, és sajnos elmondható, hogy a következő órákban tovább erősödik a szél, mely éppen hideg nem lesz, de azért kellemetlenül fog minket érinteni. Az eső valószínűsége nagyon kevés, 3% mindösszesen, egy-két felhőt azért fogunk a fejünk felett látni, borult időre készülünk ilyen 6-7 óra körül, vagy talán egy kicsit hamarabb itt nézve a radaradatokat. Eső nem valószínű, hogy érkezik, de hát majd frissítgetjük még itt adatainkat, és folytatjuk most Artful Dodgerrel, Romina Johnsonnal énekel, Momentum Fest, aztán itt van Charlie, meg Curtis, maradunk végig dala is.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Itt volt velünk Rihanna, ez volt az SOS, itt a legnagyobbak között. Elképesztő, muszáj, hogy beszéljek róla, hogy azért milyen dolgok is történnek a Nébig a mosogató szivacsot ellenőrizte. Illetve a mosogató szivacs mellett adott ki egy közleményt, hogy egyébként baktériumokat tartalmazhat, egyébként az egy fertőzés forrás lehet, egyébként időben cserélni kell, és akkor nincsen semmi gond. Tudjuk, hogy porózus a szerkezete, tudjuk, hogy benne maradhat ételmaradék, tudjuk, hogy ez utána, hát nyilvánvalóan a baktériumok élőhelyévé válhat, és így azért körbe is értünk a dologgal, de hogy ezt meg kellett vizsgálni, az nekem mindenképpen meredek volt, a cseréje sűrűben a mosogató szivacsot, és jöjjenek a dalok. Méghozzá Dalos Bogival folytatjuk.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi, a legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

All for the Time Saramtól, egy alkotói pályázat a Magyar Államkincstártól, beszélgessünk erről is. Az idén 30 éves Magyar Államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mester Ecset pályázatot, amelynek célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó formában ismerkedjenek meg a megtakarítások és a pénzügyek alapjaival. Hát erről szól ez a kis alkotói pályázat. Beszélgessünk a témakörökről, az én titkos kincsem, az én jövőbeli pénzügyi segítőtársam, indulj el egy időutazásra. Ez a három témakör. Egyébként ide a 2026-os pályázatra résztvevők hagyományos rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, valamint digitális technológiával készült alkotásokkal, vagy rövid videókkal egyaránt nevezhetnek. A pályázatot augusztus 31 éjfélig kell leadni. Minden fent van egyébként az Áramkincstár oldalán, a Mester Ecset pályázati fül alatt megtalálja a kiegészítéseket. Azoknak a srácoknak, akik szeretik lekötni a nyarat egy kis festegetése vagy rajzolgatással. Hát erről ennyit, folytassuk dalokkal. Itt van nekünk Filó, jó, ha itt vagy, Brand és Mónikával, a Boys Mine, mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 3 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán csusszanunk a következő órában, mely egyébként a játék köré szerveződik ma is. Itt van velünk a Pizza Mafia játéka egészen 4 óráig bezárólag, és valaki megnyerheti ma is a Pizza Mafia ajándékát, a Super Pizza menüt. Minden részletet hozok majd 3-kor a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget értek az írásbeli érettségig. Kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból, és az aranyéremért játszhat a nyíregyházi futszál csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben, véget értek a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal közölte, csak nem 1200 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vármegyei kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben idén több mint 8000 érettségiznek. Emelt szintű írásbeli vizsgákat 8 nyíregyházi, 1 mátészalkai és 1 kisvárdai középiskolában szerveztek. Az emelt szintű szóbeli vizsgáknak pedig 7 nyíregyházi intézmény ad otthont. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móri Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Ismét felcsendülnek a bizánci dallamok Nyíregyházán. Június 1-én délután tartja évadzáró alkalmát a Görög Katolikus Múzeum. A bizánci dallamok sorozat ezúttal a Szentlélek tüze köré fonódik, tudatta az intézmény. A Szent Atanász kórus közreműködik az eseményen Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével. A program ingyenes. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó 10. fordulójában. Így ők jutottak be a döntőbe. Az A-stúdió futszál már az első félidőben 9-szer bevette ellenfele kapuját, majd 10-6-os győzelmet aratott, és története első döntőbe jutását ünnepelhette. A döntő első mérkőzését csütörtökön tartják. A Nyírbátor 3-2-re győzött a címvédő Veszprém ellen. Utóbbi így visszacsúszott a 3. helyre, és készülhet a Deac elleni bronzcsatára. A sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felül egy hidegfront érkezik, élénk főként itt térségünkben erős északi-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 fok körül alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikulára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 2 perccel járunk 3 óra után, ezek már a játékos percek, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, és szóljon ott hozzá a kérdéshez, így tudom nevezni a Pizza Mafia játékába. Végeredményként így nyerhet majd Super Pizza menüt a 4 órai hírek előtt. Kezdjünk Avril Lavigne-nel!

Complicated-t hallottuk itt a melós percekben, ez a Best FM, a játékunkat pedig keresse, ahogy már említettem, Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Mit szól ehhez a forrósághoz, mely hirtelen nagyjából egy-másfél hét alatt becsöppentünk a nyárba. Két héttel ezelőtt még fagyokról beszéltünk, most pedig már a kánikula esett szóba. Szóval, hogy bírja ezt a meleget? Van-e valami praktikája? Bekapcsolta-e már a klímát? Mennyire vette le? Ez is érdekel. Sztorizgassunk most erről, és jöjjenek ide a legnagyobb dalok. Dániel Fi Gergőjék énekelnek, aztán itt van Adamski Killer dala is.

Magorize és Dr. Véres, éjjel ott várok rád az átirat a Hip Hop Boys tollából, itt a legnagyobbak között jó munkát kívánok. Ez a Best FM. Várom ma is, hogy hozzászóljon a játékunkhoz. Best FM Nyíregyháza itt találja a játék kérdést, melyre ha válaszol, akkor regisztrálom a Pizza Mafia játékában is. Így adhatom majd valakinek virtuálisan át a Super Pizza menüt sorsolás útján a 4 órai hírek előtt. Aztán ő vagy személyesen átveheti a srácoktól, a Pizza Mafia srácoktól már holnap. És nagyjából 2 hete van, hogy átvegye nyereményét. Ugye a játék szabályokat minden nap el szoktam ismételni. Hát erről szól ez a mai játék, illetve a klímáról, a forróságról, mely nagyon hirtelen ránk rúgta az ajtót, szó szerint értve, és hogy bírja ezt a meleget? Van-e valami praktikája, bekapcsolta-e a klímát, hanyosra vette-e? Minden is érdekel a téma kapcsán, és jönnek ezerrel az üzenetek. Nézzünk bele Facebook oldalunkba. Azt írja nekünk Tiborné, ő nagyon szereti, mármint a forróságot. Ha nem muszáj, nem megyek ki a házból, mindenhol le van sötétítve, hogy minél hűvösebb legyen, írt ezt Nikoletta. Hajnalka viccelődik, ha munka van, akkor munkával. Ha el kell fogadni, ha pihi van, és idő is van rá, akkor irány a strand. Amúgy egy jó vizes jégkrém, és le is hűlsz, így írja ő. Hát én a vizes jégkrémet annyira nem szeretem, de egyébként egyet tudok érteni. Csaba azt írja, hogy légkondi, klíma alatt teljesen jól, ez már Ágnes üzenete. Péter is azt írja, hogy légkondival. Így várom üzeneteit ebben az órában, ahogy tették ezt már az előttünk kommentelők, és így tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában. Közben pedig hallgatjuk a legnagyobbakat. Kylie énekeljen, irány a 2000-es évek. Ez az In Your Eyes.

0: Egy kis taposás itt az előző percekben Daft Punktól, aztán a legnagyobbak folytatják majd, Jetlag énekel mindjárt a temegén előtt. Nézzük a játékot, mely pizzákat hozhat a konyhára. Kettő pizzáról van szó a szuperpizza menüben, mely akár holnap már érkezhet, hogyha úgy dönt a nyertes. Úgyhogy érdemes azért ezzel foglalkozni, egy napi vacsit tutira ki lehet vele váltani. A Pizza Mafia játékáról beszélek tehát, mely itt pörög a Best FM-en egész órában, és 4 órakor majd megtudjuk, hogy ki nyert. Az ön dolga egyszerű, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, talál egy képet, melyre ott kommentként kell válaszolni, keres ott, ahol egyébként jó sokan hozzászóltak, és ott fogalmazza meg gondolatát. Itt a hirtelen érkező nagy meleg kapcsán ön hogy bírja ezt a hirtelen érkező meleget? Így várom üzeneteit ebben az órában, és kiderült, hogy sokan a klímára támaszkodva próbálják átvészelni a perceket. Na nézzük, hogy milyen hozzászólások érkeztek. Menet közben Sándor azt írja se, hogy hát ezzel is egyet tudok érteni, odakint nagyon meleg van. Beatrix praktikája. Van klímánk, de nem mindig használom. Ahol besüt a napot, nem nyitom ki az ablakot csak estére, amikor már kezd hűlni a levegő. Így kellemes a klíma bent. Egyébként sok víz, ivás, az nagyon fontos. Ezzel teljesen egyetértünk, mondjuk én, igazából ilyen 24-5 fokba azért már nem érzem magam komfortosan, és nálunk simán még e felé is megy a hőmérséklet, ha nem megy a klíma. Attila hozzászólása, ő is nehezen viseli ezt a meleget. Sok jeges teát iszok, és úgy hallgatom a hűs szobában a rádiót. Ez Gábor üzenete. Marika teljesen jól van ezzel a hirtelen érkező meleggel. Sehogy izzadok, zsave üzenete. Kár, hogy nem tudjuk, kit jelent ez a kis becenév vagy mozaik szó. Katalin szereti a meleget, ahogy egyébként én is, de van az a pont, ami szerintem megterhelő. Na hát várom még üzeneteit, nézzük, hogy áll majd a mérleg az óra végén, addig pedig hát pörögjenek a dalok, a folytatásban is érkezik a Jetlag, aztán pedig a pop királyát is hallgatjuk énekelni. Ő Jacko.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék.

Játszunk nagyjából 20 percig még, hiszen itt vagyunk már az utolsó kanyarban, amikor is, hát lassan a célegyenesre rápillantva, megtudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt a mai napon. A Pizza Mafia játékában itt a Best FM-en, mely 4 órakor le is pörög. Addig azonban várom még hozzászólását, üzenetét a Facebook oldalunkon hirdetett játékunk, kérdésünk, kommentjeként, hogy megtették ezt már nagyon sokan, önnek is itt kell válaszolni. Arra vagyok kíváncsi, hogyan bírja ezt a meleget, mely tényleg a semmiből érkezett, és talán ez így hirtelen megterhelő volt. Én is nagyon szeretem a nyarat, sőt, a nyarat szeretem a legjobban. Amikor tényleg meleg van, és tényleg van egy rövid nadrág is elég, de amikor hirtelen vannak ezek a hőmérsékleti ugrások, az azért valljuk be, hogy nem egyszerű. Na nézzük a hozzászólásokat. Itt van Ildikó üzenete, én még bírom, imádom a meleget, a napsütést, az árnyékban. Hát rendben van, Ildikó, de melóban, fizikai munka közben azért annyira nem vicces. Munkával és hideg ásványvízzel ez azért elfogadható, illetve hát szerintem kivitelezhető. Imádom Ágotha üzenete, ezt várom tavaly nyár óta, mint szerintem mindannyiunk. Erika teljesen másként vélekedik, a klíma kinyír a meló helyen, otthon pedig behúzott sötétítővel egészen tűrhető. Szerintem még most, aztán majd, ahogy tényleg rácsavarnak, akkorra már lehet, hogy a sötétítő kevés lesz. Van még 20 perc, jó, használjuk ki az alkalmat, rengeteg üzenet van még Facebook oldalunkon, tényleg csak néhányat olvasok. Nem biztos, hogy az önét is sikerül, beolvassak, de mindenképpen regisztrálom a játékunkba, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en.

Egy igazán fesztiválosra sikerült átirat a Cosmix Disco dalát gondolta újra Lotfi meg, és tényleg nagyon fesztiválos lett. Ez a Best FM, folytatjuk majd Frogmával a Takasz Miracle, előtt pedig foglaljuk össze a mai játékunkat, melyet megtalál Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Az volt a kérdés, hogyan bírja ezt a forróságot, a hirtelen érkező meleget, van-e valami praktikája, valami trükkje, hogy átvisszelje a napokat a folytatásban időjárásunk szempontjából. Egy kis visszaesés érkezik majd a délután érkező hidegfront nyomában, de azért ez a 2-3 nap megmutatta, előre vetíthette nekünk, hogy nagyjából hogyan számoljunk a nyárra, úgyhogy talán érdemes készülni. Az üzenetek eszenciája vagy arra irányult, hogy még nem kapcsoltuk a klímát, hanem valami egyszerűbb, praktikusabb és otthon sokkal könnyebben kivitelezhető megoldást használunk, valaki pedig már a klíma berendezés segítségével vészeli a forróságot, néhányan pedig nem szeretik. Hát így nagyjából az üzenet, egyébként a klímára esküszik nagyon sok hallgatónk. Várom még az ön hozzászólását, írja meg, hogy regisztrálhassam a Pizza Mafia játékában, és mindjárt sorsolok, a 4 órai hírek előtt kiderül, hogy ki nyert, addig meg itt van nekünk Frogmadala, ez a Tokasz Miracle.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 4 óra érkeznek a friss hírek. Andi tájékoztat minket, és zárjuk le a mai pizzás játékunkat, melyet a Pizza Mafia jóvoltában ma is indíthattunk, és itt vagyunk a finish vonal előtt csak néhány centire. Arra voltam kíváncsi a mai napon, hogy hogyan bírja elviselni ezt a hirtelen érkező forróságot. És mindenféle üzenet érkezett. Javarészt egyébként szeretjük a nyarat, ez kiderült. Javarészt egyébként klímával próbálunk tenni ellene, így pedig az is elmondható, hogy mindenkinek is van klímája, aki a Best FM-et hallgatja. Néhányan a redőnyök nyújtotta praktikát alkalmazzák, lesötétítik a lakást, és így ugye nyilván nem melegszik annyira fel, mondjuk így azért nehéz szellőztetni. Vannak, akik csak egyszerűen imádják a nyarat, többek között egyébként szerintem itt mindannyian így vagyunk, és vannak, akik sem a klímát, sem a meleget nem tudják elviselni. Ilyen üzenetek is érkeztek Facebook oldalunkon. Nézzük akkor, hogy ki viheti haza a pizzákat? Nehezen, migrénes fejfájással. Húha, hát ez nem egyszerű. Lászlóné az üzenet küldője, gratulálok, remélem a pizza egy kicsit javít a komfort érzetén, vagy legalábbis az éjség ellen tutira jó lesz holnap, hiszen akkor vehető át ez leghamarabb. Keresem majd a srácokat, a Pizza Mafia srácokat. Én pedig ezzel elengedem a mai játékot, köszönöm hozzászólásaikat, holnap pedig újraindítjuk majd itt 3 és 4 óra között a Pizza Mafia játékát. Most azonban a közlekedési infók jöjjenek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastélylevelek.hu.
3: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
5: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
7: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
6: Szabolcs-Szatmárberek vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Túróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Schlusskulcs,

Ez itt az, ahol a legnagyobb slágerek jönnek az Animal Cannibals énekelt, és Kenny Doppal folytatjuk. Dékán István vagyok. Nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon Máté Szalka és Mezőzombor között. A vasúti vágány felújítása elkezdődött egészen pontosan a mai naptól 27-től, méghozzá augusztus végéig ezzel kell számolni. Óriási feladat, a sínek cseréje, a talpák cseréje, a váltók rekonstrukciója vagy cseréje, és persze a digitális rendszerek kiépítése is zajlik, majd optikai kábelt fektetnek majd a jobb kommunikáció érdekében. Szóval van itt mit csinálni, számítson erre a MÁV csoport honlapján. Az esetleges változások kapcsán mindig érdemes tájékozódni, ha útra kell. Egyébként ott van a MÁV Start applikációja is. Kerékpárút épül Máté Szalka és Ópályi között. Ez egy 538 millió forintos visszarendtérítendő támogatásból valósulhat meg. Közel 2 kilométerről, 1,7 kilométerről van összesen, és december 31-ével fogják ezt majd átadni. Jövőre lehet itt majd nagyokat bringázni, addig pedig hát nyilvánvalóan itt is lesznek kisebb fennakadások. Észrevételeit várom a folytatásban is. 30 333 1039, mantránkat jól ismeri, már csak 10 perc, ez is visszatérő, kötelező. Szakács Tibor, Dr. Móri Gyula majd a mikrofon mögött, és a hallgatói kérdésekre válaszolnak a következő időszakban, majd pontosabban fél ötkor Kenny Dope énekel addig.

0: Chico Latino dudolt nekünk Jerry Halliwell itt a Best FM-en a Csak 10 perc előtt a folytatásban Dr. Móri Gyula és Szakács Tibor válaszol a hallgatói kérdésekre, ez tehát a következő néhány perc gondolatmenete esszenciája, egyébként pedig nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon, a Debreceni úton számtalan helyen van megsért közműfedél, melyeket kerülgetni kell bójákkal, ezt jelölték, de a munkálatokra egyelőre nem kerülhetett sor, a Szent István utcán is van ilyen, a kórház előtt is van egy, a városba befelé vezető forgalmi sávnál óvatosan közlekedjen. A Vasvári Pál utcán tudja pörög, a körforgalom építéssel kapcsolatos meló, még egy jó ideig erre kell készülnünk. Talán már megszoktuk a korlátozásokat, épp ezért hívom fel a figyelmét arra, hogy itt azért haladnak a srácok, és mindig figyelmesen, semmiképpen nem megszokásként vezessen, hiszen itt napról napra változik egy kicsit mindig az aktuális helyzet. A Stadion utca egy része továbbra is Zsák utca, a munkagépek mozgására számítani kell, a parkoló autókra is nagyon figyeljünk, mi is úgy álljunk meg, hogy a gépekkel el tudjanak menni mellettünk. Itt tehát a figyelem a legfontosabb. Várom észrevételeit, kiegészítéseit 30 333 1039. Csak 10 perc, ezzel folytatjuk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus-specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastélylevelek.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Egy újabb fejezetet nyitunk a Csak 10 perc rovatban. Remélem, hogy most is velünk tartanak. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Hány pontos az alvás?
3: 92, azt hiszem.
2: Az nagyon jó. Az nagyon jó. Ügyes vagy. Jó. Jöhetnek villámkérdések? Múltkor még kimaradt egy pár.
3: Persze.
2: Jó, biztos emlékeznek a hallgatók, ha nem, akkor hallgassák vissza a csak10perc.hu-n keresztül. Azt írta nekünk egy férfi hallgató, alacsony a tesztoszteron szintem, nem akarok gyógyszert szedni, mit tegyek, hogy beinduljon a kályha?
3: Jó, akkor néhány dolog. Egyrészt lényeges lenne, hogy mitől alacsony, meg hol alacsony. Egyébként szerintem erről mindenképpen beszélünk, lehet, hogy nagyon gyorsan meg fogom ezt csinálni, mert én most foglalkozom ezzel a kérdéssel, és ezek nagyon-nagyon fontosak.
2: Lesznek.
3: De most nézzük a...
2: Vannak ilyenek?
3: Nálam voltak ilyenek, én nem csinálok ebből titkot. Istennek hála már mérések alapján is az egekben, de az nem csoda azok után, amit én művelek.
2: Jó, de azért ugye idősebb vagy, tehát, hogy...
3: Hát kimondottan azért igen. Na most nézzük a válaszokat a betegnek. Furcsa, de ilyen tengeri halak, osztriga például, ezek nagyon sokat segítenek a tesztoszteron szint emelésében. Miért? Azért, mert nagyon magas a cink tartalom, és itt a cink bevitel számít tulajdonképpen. Ezt egyébként az nem gyógyszer, egyszerűen táplálékkiegészítő cinkkel is meg lehet oldani. Nagyjából a lakosság 15-20%-a cink hiányos. Aki ebben a helyzetben van, az nagyjából ez a 30 mg cink, és nem több bevitele mellett duplázni tudja a tesztoszteron szintjét, és ez pár nap alatt elvégezhető.
2: Tehát koedukált munkahelyen a férfiak azért szokták általában ajánlgatni egymásnak ezeket a féle dolgokat, mert akkor tulajdonképpen akkor ilyen helyzetbe akarják egymást hozni. Tudatlanul, vagyis lehet, hogy tudatosan. Hogy a másik nem tud róla.
3: Így van, akkor ajánlgatnék még makrélát, vagy zsíros lazacot. Ezek azért vannak pozitív hatással a tesztoszteron szintre, mert D-vitamin van igazából bennük, és ez az, ami ugye a D-vitamin nagyjából 1000 gént kapcsol, és ezen gének egy jelentős részének van, vagy egy részének van köze a tesztoszteron termeléshez. Úgyhogy ez egy fontos dolog, de itt is azt tudom mondani, hogy a kiegészítő az akár jobb is lehet, és akkor a D-vitamin szint emelésével a tesztoszteron szint növekszik.
2: Jó, okay. Van még?
3: Van még magas magnézium tartalmú étel, például mandula. A magnézium hiány a mai lakosságban nagyjából 50%, csak ugye az előbb beszéltük, hogy a D-vitamin mennyire fontos a tesztoszteronhoz, csak hogy a D-vitamin hatásához, vagy hatékonyá alakulásához meg magnézium kell. Tehát a magnézium ugyanezen a hatás úton tudja kifejteni a hatását, rendkívül fontos. És egyen mindenki elég telített zsír, mert a telített zsírok ugye hozzájárnak a koleszterin szint emelkedéshez, ami nem rossz, mert a tesztoszteron képzésnek az alapmolekulája, tehát innentől kezdve ez is jól működik.
2: Uh-huh. Jó. Mehetünk a másodikra?
3: Persze.
2: Jó. Peptid őrület van. Még egyszer mondom, peptid őrület, ami nekem tulajdonképpen nem is mondott igazából semmit, addig, ameddig egy picit utána néztem. Vegyük ezt komolyan, és használjuk ezt a dolgot, vagy pedig inkább ez egy ilyen marketing dolog?
3: Megint pontos választ fogsz kapni, ami azért maradjunk abban, hogy egy kicsit jellemző rám. Tehát ha pestiesen akarom mondani, akkor igazából azt mondanám, hogy a peptidek az a ilyen meleg pite. Tehát a peptid az egy nagyon rövid aminósav lánc, tehát pár aminósavval áll. Ugye a fehérje sok aminósavval áll, ennek egy része, akkor úgy nevezzük, hogy peptid. Ezek apró, tulajdonképpen jeltovábbítók, ilyen apró hírvívők. Tehát ezek valamilyen hírt visznek egyik helyről a másikra a szervezetben. És most hagyj említsem meg, mert ez fel fogja korbácsolni neked is, meg mindenkinek a az érdeklődését. Mi most dolgozunk egy alvás peptid javításán, vagy pontosabban tesztelésén, alvás minőség javításán, alvás peptid tesztelésén. De ez elképesztő módon javítja az alvást, tehát nem egy kicsit, hanem valami elképesztő.
2: Emlékeztetni szeretnék a múltkori adásban, amikor te mondtad azt, hogy ugye most van egy olyan dolog, amivel te próbálkozol, mert a REM fázist hosszabbítod vele.
3: Duplázza. De ennél durvábbak.
2: És a REM fázisban mi történik? Mert ezt hát kell megérteni a hallgatónak.
3: Ott rögzülnek a dolgok, amiket megtanulsz, leginkább ebben a fázisban, és itt van az alvás is igazából. Tehát egy nagyon fontos
2: része. Ez az alvásnak a leglényegesebb alvás. Része, ezért ez
3: a mély alvás is legalább ilyen lényeges, de ez a két leglényegesebb rész egyike. Na most, a betegnek órával mért értéke, alvás pontszámai 20-30-35 ilyen értékek voltak. Tehát igazából a szervezeti feltöltöttsége, amiből csak összehasonlításképpen nekem azért általában ennek van 90, és többször is érek el reggel 100%-os töltöttséget, neki ez reggel volt 20-as, én 35-tel fekszem. Edzések után, minden után. Tehát el lehet képzelni, milyen állapot. Az első napon, amikor a peptidek bekerültek, egy 70-80 pont közötti alvása lett, és egy azt hiszem 69-es energiaszintje a szervezetében. Hónapok óta követjük, és egy darab per hó, ha ilyen előfordul, gondoltuk, ez még lehet véletlen. Másnap ugyanilyen érték. És elmondja, hogy felébred, de már nem másfél óra visszaalvás, hanem ha véletlenül fel is ébred, azonnal visszaalszik. És gyönyörűen működik, hihetetlen.
2: Bocsánat, na most. Tudta, hogy mit vesz be? Mármint elmondtad neki, hogy itt
3: elmondtam
2: van ez a dolog.
3: Neki, hogy
2: hát
3: itt van
2: akkor
3: ez a dolog.
2: És akkor
3: de hát én, figyelj, mert ez a hölgy kapott már tőlem 1000 dolgot, amire elmondtam, hogy nézzük meg ezt, hogy hat, aztán semmit nem tudtunk vele csinálni. Tehát küzdünk ezzel az elváltozással, tudom én, hónapok óta, negyed éve. Javul, de nem jó. A semminél jobb, de nagyon.
2: Tehát akkor neked van egy eseted, ahol ez igazolódott, vagy
3: ez
2: van,
3: most
2: van
3: igen,
2: több
3: de
2: eset
3: aztán,
2: is?
3: Aztán ez most csak hirtelen neki nagyon kellett, és ellentétben a korábbi gyakorlata nem magamon vetettem be, hanem rajta. Egy peptid, és ez lesz a lényeg. Több forrásból is elérhető. És számos forrás a peptidek közül teljesen hatástalan szert, vagy hogy mondjam, peptidet eredményez. Tehát van eredeti, ami lehet kiváló, de kevés a működő képes peptid. Minden peptid kiváló, ha jól gyártják le. De a peptidek 99%-a rossz helyről jön. Szennyezett, ezért csoda, ha nincs hatása, és nincs negatív hatása. Ha nincs semmilyen hatása, az már jó. Tehát nem mindegy, mit veszel be. Úgy fogalmaznék, hogy ez a terület most maga a padnyugat az orvoslásban.
2: Hát meg egy új üzlet.
3: Tehát üzletnek is üzlet, de tényleg nem tudhatod, hogy mit veszel be, és ha jó a forrás, és ez a legfontosabb, akkor viszont a peptidek hatása fergeteges tud lenni. Tehát ahogy ez egy kicsit letisztul, ez jó lesz mindenféleképpen.
2: Jó, haladhatunk tovább, mert még egy kérdésnek bele kéne ma férni, hogy holnap azt a maradék kettőt még át tudjuk beszélni, amit mára beterveztem.
3: Persze, nézzük.
2: Jó. Magas vérnyomása van a páciensnek, és ő azt mondja, hogy ő nem beteg. Semmiféle betegsége nincs, ő teljesen tök egészséges. De magas a vérnyomása. Ez hogy lehet?
3: Hát egyrészt sehogy, vagy hogy mondjam, szóval meg kellene keresni a hibát. Legtöbbször van hiba, ez a tapasztalat. Tehát ez a semmi bajom nincsen, csak magas a vérnyomásom, és ez biztos, hogy még rosszul is mérik. Csak
2: nem lehet időváltozás? Csak most mondtam egy izét például.
3: Sok minden lehet. Tehát ha olyanokat keresünk, tehát elég egy rossz alvás, ugye ezt már megbeszéltük. Tehát nem rohanunk egyből vérnyomás csökkentőjét. De én egy másik esetet szeretnék igazából felhozni, amikor kiírnak neked egy új gyógyszert, azt elkezded szedni, aztán egyszer csak elmész az orvoshoz, hogy az hogyan hatott, és akkor kiderül, hogy nézd már közben meg még a vérnyomásod is magas, arra is kapsz egy gyógyszert. Na hát ez így nem igazán jó. Mondok egy gyógyszertípus, nem többet is. Vannak ezek a non-szteroid gyulladáscsökkentők, vagy fájdalomcsillapítók. Ugye ez recept nélkül kapható. Ez vízvisszatartást okoz, érösszehúzódást okoz, és vérnyomás emelkedést okoz. Tehát fájdalmad van, lemész,
2: szedel. Az is lehet, hogy fájt a fejed, bevetted ezt a fájdalomcsillapítót, és emelkedik a vérnyomás.
3: Így van, aztán tényleg tovább fáj a fejed, és akkor elmész az orvoshoz, és akkor fáj a fejed, de magas vérnyomásod is van. Zárójelben a fájdalomtól is megy fel a vérnyomás, de lényeg, ami lényeg, hogy a végén ott kötsz ki, hogy egy gyógyszerrel többen jössz el. Értelmes? Nem. De ott vannak az antidepresszánsok. Szintén szűkítik az artériákat, és elkezded szedni, és csak azt látod, hogy ugrik ki a vérnyomásod. Tehát megint kapsz egy újabb gyógyszert. Ordugulásgátló spré. Érszűkítő hatású, és ezáltal vérnyomást tud emelni. De ilyet tud csinálni a testsúlycsökkentő gyógyszerek egy része, tesztoszteronpótló. Tehát sajnos az orvosok túl elfoglaltak ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy összekössenek a pontokat, és úgy gyerekkorunkban, ha 11 után a 12-eshez húztad a vonalat, meg utána szépen növekvő sorrend, akkor kijött a nyuszi. Na, tehát igazából az a lényeg, hogy össze kellene kötni ezeket a pontokat, de ha valakinek nincs ideje ezzel foglalkozni, akkor esetlegesen egy teljesen feleslegesen felült gyógyszer lehet a dolog vége. Tehát nem több gyógyszerelés kell, hanem okosabb gyógyszerelés kell, és akkor erre vigyázzunk.
2: Jó, holnap pedig folytassuk, mert most letelt az időnk, tehát hallgatóknak nagyon fontos visszajelzés, hogyha kijött a nyuszi, akkor magas a vérnyomás.
3: Sikerült megfogni a leglényegesebb dolgot, és teljesen egyetértünk. És a nyulak ugye már megtámadják a rollerek, hova fejlődni, ha rátörnek egy-egy városra. Igen.
2: Így van.
3: Ez pont ez volt a mai lényeg.
2: Szuper. Holnap találkozunk megint. Köszönjük szépen, doktor úr. Szia. Szia.
1: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

Bajalex énekelt, ez volt az Emlékszem. Ne feledje, a 38-ason aszfaltozási munkák vannak. Itt ugye félpályára terelik a forgalmat, illetve elég hosszasan araszolásra számítson, ha erre tart. A belvárosban a bolyák kerülgetésén kívül egyébként másra nem kell készülni. A 4-es számú főúton a Téglási 60-as aktív. A trafiboxokra, na meg a stop táblákra figyeljünk, hiszen a drónok is könnyen repkednek az ilyen időbe. Ilyen üzenetet egyébként nem kaptam. Ha lát valamit, akkor oszta meg velem. 30 333 103 9. Sheryl Crew jön, aztán pedig majd a Black to Black, és nem sokára nézzük a brandolaj helyzetét is.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a folytatásban, itt a Best FM-en, és tájékozódjunk a világpiaci, a kőolaj világpiaci helyzete kapcsán. A tegnapi nap már hoztam a hírt, hogy ma csökkenést tapasztalhatunk, és a holnapi napra is hasonló jó híreim vannak. Elég komoly mértékben csökkennek a nem védett áru üzemanyagok. A benzin és a gázolaj is 11 forinttal csökken majd csütörtöktől. Én még azért várnék akkor így a tankolásra. A benzin így nem védett áron 694, a gázolaj 704 forintért tankolható. Egyre közelebb vannak az árak. Időről időre azért egy kicsit megszalad, de szépen lassan közelítünk a védett ár irányába. A Brent olaj csökkenése indokolja az árak esését. $96 mérséklődött reggel, és a forint is javított 304 az USA dollárral szemben. A magyar fizetőeszköz. Holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Ide csatol még Andi infókat, aztán 5-kor várom.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cheritigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cheri márka kereskedésekben.
4: További részletek Cserivagép, Debreceni út 233 per C, www.cherivagep.hu.
5: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
6: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
7: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Megkezdődnek a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor-vas útvonalon. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és még lehet jelentkezni a nyári egyetemre. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza-Mezőzombor közötti vasúti pályán ma. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még néhány napig leadhatók a jelölések a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Még június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Best FM.
1: A slágerek rádiója.
0: A Best FM.
2: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

A Fugees énekelt, ez volt a Ready or Not, aztán majd Valmarékkal folytatjuk. Éget a nap, hát amúgy tényleg éget a nap, itt hallgatja mindjárt a Best FM-en. A város pedig szépül, épül, így szoktam kezdeni gondolataimat. A Kossuth téren újabb nagy halom virág találta meg helyét, hogy virágozzon, hogy díszítsa a várost. Egészen pontosan a Kossuth téren találhatták meg helyeiket az egynyári növények, melyeket a Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének negyedikes diákjai ültettek el, a virágokat egyébként a Nyírvévé adta. A legfontosabb a közösségépítés, és erre ékes példa ez a megmozdulás, illetve a természet szeretetére is azt gondolom mindenképpen jelest kell adni a srácoknak, és szerintem minden városlakó nevében nyugodtan mondhatom, köszönjük szépen nektek is, hogy díszítitek itt a belváros képét. Olvassa a nyíregyháza.hu-n, folytassuk a Valmarral, aztán itt van Kossindola Kecs.

Ez volt a Close to You, itt a legnagyobbak között, méghozzá Maxi Priest dala után majd Deniz és Osvai René is énekel, ha nem érdekel előtt. Garantálom, hogy olyan hírt hozok, mely mindenkit érdekel, Híregyházán is elindul. Végre a szúnyoggyérítési program, ugye eddig országos adatokat hoztunk, most már végre helyi tartalmat is meg tudunk jeleníteni a szúnyoggyérítés kapcsán. Lesz ez majd 29-én pénteken, amikor is a nyírvévé megbízásából ismételtem, mint minden évben a Trainer Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyoglárva írtást végez. A kiemelt terület a sóstóító, a bújtosító és környezete, Tokaji úti piac mögötti vizes terület Borbánya és az Igrice csatorna, Kótai úti szennyvíztisztító és persze ezek területei közvetlen szomszédsága. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik majd, egyébként ez emberekre nem veszélyes, kis állatokra sem, de mindig érdemes figyelni, hogy ezzel a szerrel közvetlen ne találkozzon, mert bármikor bármi történhet. Pótnapok, május 30-a, hogyha esetleg valami oknál fogva nem jön össze a péntek. Mondjuk néztem itt időjárási adatokat, és úgy néz ki, hogy semmi gáz nem lesz a péntekkel. Hát ide jönnek a dalok a folytatásként, Denizzel, Osvai Renivel, ez a nem érdekel, George Michael, Amazing dala is itt a legnagyobbak között. Nem érdekel.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Sági Dala után itt van Balgosék sikere, a Valahol itt előtt pedig nézzük, hogy mi várható holnap csütörtökön időjárásunk szempontjából. Visszaesést tapasztalunk majd a hőmérsékleti adatok terén, mert a késő délutánra, illetve a kora estére érkező hideg front addigra azért kifejti a hatását, és holnap már azért ennyire meleg nem lesz. A reggel perceiben azonban még nem nagyon látunk változást, 12-13 fok lett reggeli start mellett, viszont a csúcs értékek a mai 30-hoz képest jócskán elmaradva 22 fok várható a legmelegebb órákban. Magas UV adatok 11 és 14 óra között, aztán majd felhők jelennek meg az égen. Esőre a csütörtökben sem kell készülni, leghamarabb egyébként erre szombaton van esély, akkor egy erősebb hidegfront érkezik majd komolyabb széllel. Fenyőfélék magas szintjére számítsunk, a pázsit fűfélék, a csalánfélék közepes szintje terheli az allergiásokat, ez is azért problémát jelenthet majd a holnapi napban. Emil és Csanád ünnepli névnapját 28-án, ami egyébként Kylie születésnapja, 38 éves lesz, érdekességképpen ekkor, mármint 284 éve nyitották meg az első fedett úszodát. Hát ennyit a holnapi nap margóján, mindenkinek jó ünneplés, boldog névnapot kívánok, és hozom a folytatásban a Bagosékat valahogy.
1: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere nem nézlek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, már az zárul, már a mókatáram irány haza. Mindenkinek jó pihenést kívánok a kora estére. Aztán pedig készülünk a csütörtökre, amikor is újra találkozunk a délutánban. Szintén számítok majd akkor is megtisztelő figyelmére. Kettő után itt leszek. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Véget értek az írásbeli érettségig. Kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból, és az aranyéremért játszhat a nyíregyházi futszál csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben, véget értek a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal közölte, csak nem 1200 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vármegyei kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben idén több mint 8000 érettségi. Emelt szintű írásbeli vizsgákat 8 nyíregyházi, 1 mátészalkai és 1 kisvárdai középiskolában szerveztek. Az emelt szintű szóbeli vizsgáknak pedig 7 nyíregyházi intézmény ad otthont. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Ismét felcsendülnek a bizánci dallamok Nyíregyházán. Június 1-én délután tartja évadzáró alkalmát a Görög Katolikus Múzeum. A bizánci dallamok sorozat ezúttal a Szentlélek tűze köré fonódik, tudatta az intézmény. A Szent Atanász kórus közreműködik az eseményen Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével. A program ingyenes. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó 10. fordulójában. Így ők jutottak be a döntőbe. Az A Stúdió futszál már az első félidőben 9-szer bevette ellenfele kapuját, majd 10-6-os győzelmet aratott, és története első döntőbe jutását ünnepelhette. A döntő első mérkőzését csütörtökön tartják. A Nyírbátor 3-2-re győzött a címvédő Veszprém ellen. Utóbbi így visszacsúszott a 3. helyre, és készülhet a Deac elleni bronzcsatára. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

2, 3, 4. Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmárberek vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődnek a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonalon. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és még lehet jelentkezni a nyári egyetemre. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza-Mezőzombor közötti vasúti pályán ma. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még néhány napig leadhatók a jelölések a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Míg június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Nagyon jó a Veszprém, és a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget értek az írásbeli érettségig. Kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból, és az aranyéremért játszhat a nyíregyházi futszál csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben, véget értek a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal közölte, csak nem 1200 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vármegyei kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben idén több mint 8000-en érettségiznek. Emelt szintű írásbeli vizsgákat 8 nyíregyházi, 1 mátészalkai és 1 kisvárdai középiskolában szerveztek. Az emelt szintű szóbeli vizsgáknak pedig 7 nyíregyházi intézmény ad otthont. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink másik arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Ismét felcsendülnek a bizánci dallamok Nyíregyházán. Június 1-én délután tartja évadzáró alkalmát a Görög Katolikus Múzeum. A bizánci dallamok sorozat ezúttal a Szentlélek tüze köré fonódik, tudatta az intézmény. A Szent Atanász kórus közreműködik az eseményen Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével. A program ingyenes. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó 10. fordulójában. Így ők jutottak be a döntőbe. Az A-stúdió futszál már az első félidőben 9-szer bevette ellenfele kapuját, majd 10-6-os győzelmet aratott, és története első döntőbe jutását ünnepelhette. A döntő első mérkőzését csütörtökön tartják. A Nyírbátor 3-2-re győzött a címvédő Veszprém ellen. Utóbbi így visszacsúszott a 3. helyre, és készülhet a Deac elleni bronzcsatára. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Tettem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmárberek vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. 2 alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Túróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, majd délutánra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nagyon jó, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányból vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, hogyha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.
3: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, so

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy.